a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Arany és gyémán diplomával ismerték el az 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat a Matek kaposvári kampuszán. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át díszoklevelüket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jugelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Pár márk is marad a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klubnál. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2 plusz 1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű játékosa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolaj pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál. Tovább csökkent a Balaton vízszintje a nyári szezon kezdetére. A legfrissebb adatok szerint hétfő reggel 78 cm-es átlagos vízállást mértek a tónál. A szakemberek szerint a tartósan csapadék szegény meleg időjárás és az intenzív párolgás is hozzájárul a vízszint tapadásához. A szakemberek szerint azonban a jelenlegi vízállás mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított, és a fürdőzés nincs veszélyben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, csak átmeneti felhősödés várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 18 fok lesz. Csütörtökön többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta.
1: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

0: nekem jár.
1: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson velünk.
2: I just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nagy Imrére és mártír társaira emlékeztek Kaposváron a kivégzésük 68. évfordulóján kedden. A Nagy Imre téren tartott megemlékezésen felidézték, hogy 1958. június 16-án végezték ki a volt miniszterelnököt és társait, akiket 1989-ben újra temettek. A rendezvényen Polgár Tamás, a levéltár igazgatója kiemelte, hogy Nagy Imre nem kért kegyelmet, és a történelmi emlékezetben a szabadság melletti kiállás egyik jelképe maradt. Pintér Rómeó alpolgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az 1989-es újratemetés nem csak a mártírok előtti tisztelgés, hanem a rendszerváltás egyik fontos erkölcsi pillanata is volt. Pályaorientációs fesztivált rendezett a Kaposvári Szakképzési Centrum a Városligetben. A Karrier Kaland elnevezésű eseményen több mint 500 6. és 7. osztályos diák ismerkedhetett meg a centrum intézményeinek szakma kínálatával. A fiatalokat több mint 30 állomás várta, ahol játékos feladatokon keresztül ismerhették meg, hogy milyen szakmákat tanulhatnak. Idén is Mészáros Lőrinc áll az első helyen a 100 leggazdagabb magyar listáján. A legfrissebb rangsor szerint a vállalkozó vagyona a becslések szerint 1600 milliárd forint. A második helyen Csányi Sándor, az OTP elnöke szerepel 935 milliárd forintos vagyonnal, míg a harmadik Felcsuti Zsolt lett 594 milliárd forinttal. A görög Panathinaikos ellen játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek második fordulójában a Paksi FC. Az UEFA szerdán tartotta meg a kupasorozat selejtezőinek sorsolását. A párharc első meccse július 23-án lesz, a visszavágó pedig egy héttel később. A Debrecen szintén a konferencia liga második fordulójában kezdi meg európai kupa szereplését. A DVSC vagy máltai vagy örmény csapattal játszik, attól függően, hogy melyik együttes jut tovább az első fordulóból.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, csak átmeneti felhősödés várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 18 fok lesz. Csütörtökön többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elkészültek a tervek, hogy hogyan alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Hasznos tanácsokat osztott meg a Kötél Speciális Mentőegyesület a vakáció előtt, hogy senki se fulladjon vízbe a nyári strandoláskor. Egyebek mellett azt kérték, hogy csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, a gyerekek pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett menjenek vízbe. Arra is figyelmeztettek, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe, ne fürödjünk egyedül, és alkohol fogyasztása után sem menjünk vízbe. A kötél évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást vízi balesetekhez. Őzeket mentettek a somogyi tűzoltók az elmúlt napokban. Hétfő este két őzbak esett egy csaknem 3 méter mély használaton kívüli medencébe a siófoki szennyvíz tisztító telepen. Az állatokat a siófoki tűzoltók a vízbe munkatársával közösen emelték ki, majd szabadon engedték őket. Kedden hajnalban Kaposváron pedig a Raktár utcában volt szükség segítségre, ott ugyanis kerítés rácsai közé szorult egy őz. A tűzoltók szétfeszítették a fém szerkezetet, az állat pedig sértetlenül térhetett vissza a természetbe. Besurranásos lopások miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség két férfi ellen. A tettesek 2024. októbere és decembere között 5 kaposvári társasház lakásába jutottak be a nyitva hagyott ajtókon keresztül. A fiatalabb férfi figyelt, míg a társa értékek után kutatott. A legnagyobb zsákmányuk 200.000 forint készpénz volt. A nyomozók 2025. januárjában fogták el őket. Az ügyészség az idősebb vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetést, fiatalabb társával szemben pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 8-10 fokot, és hőség idején a 27-28 fokos szoba hőmérséklet is komfortos lehet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a klímák rendszeres tisztítása és szellőztetése elengedhetetlen az egészségvédelme érdekében, mivel a berendezésekben kórokozók is megtelepedhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható ma, időnként megnövekvő felhőzettel. Kora reggel 19-20 fokot mérhetünk, délután pedig ismét 29 fok környékén alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő, a hétvégére pedig már megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

0: Jó reggelt! Rádió Most! Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Új sporteszközökkel bővült a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár megyei Sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Megkezdte a felkészülést a következő idényre a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten állt újra munkába. A Rákóczira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárta az NB3 délnyugati csoportjában. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. A szervezők közlése szerint minden táv elérte a létszámlimitet, ezért lezárták a jelentkezést a július 18-ára tervezett Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávra már korábban több mint 10 000 indulóval megtelt a mezőny, mostanra pedig a 2,6 kilométeres féltávon és a SZÁB versenyen sem maradt szabad hely. A szervezők jelezték, hogy ha az időjárás vagy más körülmény miatt halasztani kell az eseményt, az új időpontra ismét megnyitják a nevezést. Június végén indul a hazai görögdinnye szezon Magyarországon. A termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a szállításokat, ezt követően pedig fokozatosan a magyar dinnye váltja fel a külföldi árut a boltokban. A beszállítók mintegy 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a tavalyi értékesítés elérte a 17.600 tonnát. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolaj pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható ma, időnként megnövekvő felhőzettel. Kora reggel 19-20 fokot mérhetünk, délután pedig ismét 29 fok környékén alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő, a hétvégére pedig már megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
0: Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
3: Szép jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket június 18-án, csütörtökön reggel. 6 perccel múlott 6, és borongós az idő, de kellemes. Megint csak harapni lehet a levegőt, a tegnapi esős délutánt követően bőven van pára. Remélem, hogy a hangulatotokból is bőven van, de legalábbis akadjon, egész napra ezt kívánom.

0: Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
1: Jó reggelt, 6:45 előtt járunk 3 perccel. Rita Ora érkezik a folytatásban, majd egy duett, hát duett, Calvin Harris nem énekel, sose ő szerezte a dalt, majd jól elénekelteti Dua Lipával. A mai napon ugye június 18-a van, és horoszkópikusan, nem mellesleg megjegyzem, hogy horoszkóp majd 10:30 után lesz szokás szerint itt a Rádió Mostban, de egyelőre kellemes időjárás, langyos, meleg és pára jellemzi. Kint vannak a gólyák, éppen a kabárónál van egy csomó belőle, nézelődnek és reggeliznek a fűben. A mai napot egyébként az jellemzi, hogy fel fog erősíteni ez a nap az intuíciót és az érzelmi mélységet, valamint a család és az otthon iránti vágyat. Ezzel párhuzamosan élénk kommunikációt, szellemi kíváncsiságot és pörgős gondolatcseréket hoz a mindennapokba. A nap kulcsfontosságú feladata így az ész és a szív, vagyis a racionális logika és a belső megérzések közötti egészséges egyensúly megteremtése lesz. Hangsúlyozom horoszkópikusan, de lehet csak szimplán egyszerű és jó. Hát egy ilyen mindennapos jó kívánság ez a részünkről, de tényleg legyen ilyen. Na és persze jó munkát már, egy csomó helyen már dolgoznak, hajrá, veletek vagyunk, ti is legyetek velünk, rádiózunk együtt.

0: hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Fél hét lesz, 10 perc múlva, kellemes napot, gyors ébredés, hát vagy ha nem is ébredés, mert az ember már mondjuk fönt van és dolgozik, akkor azt kívánom, hogy mielőbb térjen magához a kedves hallgató, mert hogy ez sokszor szokott így lenni, nem? Felébredünk, elkezdjük tenni a szokásos napi rutint, aztán csak jóval később lesz úgymond az ember tudatánál. Hát mindenki ismeri ezt az álmos reggeli érzést. Nos, drága névnaposok, a mai napon, akik ünnepelnek Arnold, Levente, Arnó, Arnót, Desdemona, Dolores, Doloróza, Efraim, Eliz, Eufémia, Evódia, Ilmár, Levéd, Levedi, Levendula, Márk, Markó, Márkó, Márkus, Sudár és Sudárka. Hát van egy-két különleges névnap, az már egyszer biztos. Az Arnold és a Levente van a legrégebb óta június 18-án. Az Arnold névnap germán eredetű, a Levente pedig egy régi magyar személynév, és az az érdekes, hogy a lesz ige származékának tartják. Hát, picit bele magyarázósnak gondolom érzem, mert azt mondjuk, hogy ma jó idő lesz, és ha mondjuk behelyettesítem, mert hogy abból származik, ma jó idő Levente, nem tudom. Minden esetre a Leventék ünnepelnek úgy szintén, és hoztam egy történetet, ezúttal azonban az Arnoldokról, nem is akármilyen Arnoldról. Ugye általában olyan embereket szoktam ilyenkor felemlegetni, és valamilyen különleges tettüket a múlt ködéből, amely már réges-régi. Most azonban olyan fickóról szólnék, aki hát nem ugye mai napig él, hanem kb. Itt van most is Magyarországon, Arnold Schwarzenegger. Ő ugye osztrák testépítőként szinte nyelvtudás nélkül érkezett annó Amerikába, ám gigantikus akarat erejével gyorsan Hollywood legkeresettebb akció sztárjává küzdötte fel magát. Bár sokan kételkedtek a politikai alkalmasságában, 2003-ban mégis átütő sikert aratott, és Kalifornia állam 38. kormányzója lett. A karrierje pedig hűen bizonyítja, hogy a céltudatosság és a kitartás a legmerészebb álmokat is valósággá képes váltani. Ezt többször is bizonyította, egyrészt testépítőként, másrészt Hollywoodban, harmadrészt pedig politikusként is. Van egyébként róla egy rövid életrajzi kis dokumentum sorozat, talán a Netflixen láttam. Érdemes megnézni tényleg, hogy milyen életútja van, tényleg példaértékű. Most pedig vissza a zenékhez, és köszöntse a névnaposokat, az összeset, Kesa!
0: Ez volt a kalendárium.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Te a rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk, ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolajgyűjtő edényeket elsőként a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Pár márk is marad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klubnál. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2+1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű játékosa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Idén is Mészáros Lőrinc áll az első helyen a 100 leggazdagabb magyar listáján. A legfrissebb rangsor szerint a vállalkozó vagyona a becslések szerint 1600 milliárd forint. A második helyen Csányi Sándor, az OTP elnöke szerepel 935 milliárd forintos vagyonnal, míg a harmadik Felcsuti Zsolt lett 594 milliárd forinttal. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 8-10 fokot, és hőség idején a 27-28 fokos szoba hőmérséklet is komfortos lehet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a klímák rendszeres tisztítása és szellőztetése elengedhetetlen az egészségvédelme érdekében, mivel a berendezésekben kórokozók is megtelepedhetnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos idő várható ma, időnként megnövekvő felhőzettel. Kora reggel 19-20 fokot mérhetünk, délután pedig ismét 29 fok környékén alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő, a hétvégére pedig már megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
0: Időjárás jelentést hallottak. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
3: Hello, jó reggelt kívánok, sziasztok! Remélem kellemesen és pihentetően telt az éjszaka, úgyhogy ma jöhet egy gyors, pörgős és nagyon hatékony, eredményes nap. Ezt akár most Tiesto zenére is mondhattam volna. Hát húzzunk akkor párhuzamot a kettő között, legyen ilyen napotok, mint a most következő. Tiesto, Éva Megzene. 3:30.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most! Fellapozzuk a naptárt most. Kalendárium.
1: Jó reggelt kívánok! 5 perc, nem egész 5 perc múlva lesz 3/4 hét. Jó munkát, esetleg tempós készülődést arra. Júni 18-a van, itt a születésnapi köszöntőben nyitva a naptár. Köszöntöm az ikreket és a mai nap szülötteit, akiket kiemelkedő intellektus, kíváncsiság és persze lenyűgöző kommunikációs készség határoz meg. Ennek köszönhetően könnyen teremtenek kapcsolatot bárkivel, de a személyiségükben mély empátia és erős intuíció is lakozik, így képesek a racionális logikát a szívből jövő megérzéseikkel egyensúlyba hozni. Ez egy meglehetősen értékes tulajdonság, azért tegyük hozzá. A köszöntő dal, amivel boldog születésnapot kívánok, az Bruno Mars-tól lesz az I Just Might című melódia, és még néhány érdekes híresség, akik a mai nap híres szülöttei. A testvérek Ferenci Béni, aki Kossuth Díjas szobrász és grafikus volt, és Ferenci Noémi, aki viszont Kossuth Díjas festőművész. A mai nap híres szülötte Paul McCartney, a Beatles egykori tagja, bocsánat, rosszul mondtam, az egykori Beatles tagja, hiszen Paul McCartney él és virul. Marton Éva, Kossuth Díjas, operaénekesnünk, a nemzet művésze, szintén a mai nap szülötte, de e nap szülötte még Tenki Réka, Jászai Díjas színésznő is, és Fehér Tibor színészünk, aki ugye hát nagyon-nagyon sokféle filmben szerepelt, nem mellesleg az Erkel Színház tagja. És akkor köszöntöm a születésnaposokat a születésnapos felvételével, Paul McCartney énekel.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2-n. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Jó reggelt, sziasztok! 7 óra lesz 8 perc múlva. A lapszemlét a kaposvármos.hu-val kezdem, amelyben írtunk arról, hogy gyermeknap és új floor curling eszközök érkeztek a Bárciba, hogy elkészültek a tervek, épülhet a Kaposfüredés, a Guba Sándor utcai kerékpárút, hogy civilként mentettek életet, két kaposvári mentős szolgálatért, Kaposvár szolgálatáért emlékérmet is kapott ezértük egyébként Buni Roland és Szita János. Írtunk arról is, hogy szombaton izgi programokkal vár a múzeumok éjszakája, és a mozi is, mert hogy a Sárkányok háza megérkezik a mozikba, és egy nagyon különleges vetítést tartanak ebből az alkalomból. A HVG arról írt, hogy már megtörtént az előrelépés, de azért még nincs minden rendezve a magyar jogállamiságról az uniós tagállamok tanácsában. Erről volt szó. Az Al Jazeera pedig, hogy nemzetközi vizekre vezünk, és szó szerint arról cikkezett, hogy a műhold felvételek 10 olyan helyet is mutatnak a világon, ahol már eltűnik a víz szinte teljesen. Nem csak hazánkban adták ki a leggazdagabbak listáját, hanem világszerte is, amelyben például arról írtak konkrétan a már imént emlegetett Al Jazeera, hogy Elon Musk, mint a világ leggazdagabb emberének, akinek nettó vagyona 6 nap alatt több mint 600 milliárd dollárral nőtt a Bloomberg index adatai szerint. A Spiegel arról írt, hogy a Volkswagen vezetősége úgy véli, hogy a vállalat létezése veszélyben van. Még a WSG arról írt, hogy az ázsiai részvények árfolyama stabil volt az éjjel, a Brent olajár pedig csökkent, miután az Egyesült Államok és Irán váratlanul aláírta Versailles-ban az ideiglenes béke megállapodást, amelyben 60 nappal meghosszabbították a tűzszünetet, és azt is megerősítették, hogy a két fél tárgyalásokat fog folytatni ez idő alatt a végleges fegyverszünetről.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Reklám!
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elkészültek a tervek, hogy hogyan alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Új sporteszközökkel bővült a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár megyei Sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Hasznos tanácsokat osztott meg a Kötél Speciális Mentőegyesület a vakáció előtt, hogy senki se fulladjon vízbe a nyári strandoláskor. Egyebek mellett azt kérték, hogy csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, a gyerekek pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett menjenek vízbe. Arra is figyelmeztettek, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe, ne fürödjünk egyedül és alkohol fogyasztása után se menjünk vízbe. A kötél évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást vízi balesetekhez. Megkezdte a felkészülést a következő idényre a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten állt újra munkába. A Rákóczira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárta az NB3 délnyugati csoportjában. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolaj pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál. A görög Panathinaikos ellen játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek második fordulójában a Paksi FC. Az UEFA szerdán tartotta meg a kupasorozat selejtezőinek sorsolását. A párharc első meccse július 23-án lesz, a visszavágó pedig egy héttel később. A Debrecen szintén a konferencia liga második fordulójában kezdi meg európai kupa szereplését. A DVSC vagy máltai, vagy örmény csapattal játszik, attól függően, hogy melyik együttes jut tovább az első fordulóból.
0: Időjárás jelentés.
4: Többnyire napos idő várható ma, időnként megnövekvő felhőzettel. Kora reggel 19-20 fokot mérhetünk, délután pedig ismét 29 fok környékén alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő, A hétvégére pedig már megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: Figyelemmel követjük a ma reggeli naprakészben is a labdarúgó VB eredményeit, alakulását. A tegnapi vihar után megnézzük, hogy kell-e még ilyesmire számítani a következő néhány napban, mondjuk a jövő hét elejéig. És elutazunk Kínába is, igaz csak virtuálisan, ahol 1,5 milliárd ember van, és egy érdekes statisztikai adat látott napvilágot már, ami a keresztneveket illeti.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Ahol jó reggelt kívánok, 48 előtt 4 perccel. A reggeli sűrű felhősödés most már felszakadozott, már látni napsütést is, és szinte teljesen meg fog szűnni majd ez a felhősödés a későbbiekben. Azonban visszatérnek a felhők, és olyan érdekes, hogy az óránkénti előrejelzés azt mutatja, hogy 11 órától teljesen derült lesz az ég. És délután 1 órától is, a kettő között nagyjából déltől pedig meg még akár egy orr zábor is jöhet. Igaz, nem sok esővel, mindössze 1/10 milliméternyit mutat az előrejelzés. Hát ha csak ennyi jön, az is valami azért, ez fenntartja nedvességet a talajba, egy kicsit legalábbis pótol. Mondjuk az is igaz, hogy a közelgő nagy meleg miatt viszont nagyjából 1 centiméternyi párolog a vizekből ilyenkor. Úgyhogy ha ténylegesen fog esni egyes helyeken, ez csak a század része lesz annak, mint ami elpárolog 24 óra alatt. És meleg lesz, vitathatatlanul. Hőhullámra figyelmeztettek, érkezik is. Ma már simán lehet 30 fok, holnap 32, szombaton és vasárnap 34. Jövő hétfőn pedig akár a 35 fokot is elkerülheti majd a napi csúcs. Mondjuk ez az abszolút rekordtól nagyon elmarad, mert hogy 1918 mai napján több mint 39 fok volt. Egyébként az meg az azt megelőző év a múlt század elején Kaposváron is rekordot hozott. Igaz, nem a mai napon, hanem 21-én akkor a 38,2 Celsius fokkal Kaposvár lett a rekorder az egész országban. De egyébként, ami a mai napot illeti és a kaposvári feljegyzéseket, 2013-ban volt több mint 33 fok, ezen a mai napon június 18-án a leghidegebb 2000-ben volt 7,3 fok, a legtöbb eső egy nap alatt több mint 22 millik 1999-ben, a legerősebb széllökések pedig 1965-ben.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Sziasztok, remek napot, jó reggelt! 8:50 járunk, most is érződik a füllettség, igen magas a páratartalom, és ez úgy általában véve, főleg a tegnap estére volt igaz, hogy nem is csináltunk semmit, és szinte csurgott a víz az ember hátán pólója alatt. Ez a sűrű levegő megmaradt még erre a mai napra is, és ugye egyre inkább fokozódik a meleg. Úgyhogy figyeljetek oda, az ilyen hőséges és párás időben folyamatos, a bőséges folyadékpótlás, legalábbis így kéne, hogy legyen. Ugye ilyenkor elsősorban a víz, ami a legjobb és leghasznosabb, és még azelőtt, mielőtt a szomjúságot éreznénk. A legmelegebb órákban 11 és délután 4 között érdemes elkerülni egyrészt a közvetlen napsütés, másrészt a kint végzett megterhelő fizikai munkát. És akkor jönnek a nyári jó tanácsok, tudjátok, az otthon hűtéssel, sötétítéssel például. Figyeljünk oda a környezetünkben élő gyerekekre, idősekre, háziállatokra, de még a növényekre is a rendszeres locsolással. Ilyenkor jóval többet kell. Nem működik a heti egyszer dolog, főleg nem a kintiekre. És ha csak tehetitek, fogjátok meg az esővizet. A víz az ilyen aszályos nyarakon kincset ér.

0: Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
2: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér, bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
1: Az a meteorit.
2: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
6: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
7: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
8: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
9: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
10: Volkswagen.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
11: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
12: Kaposvár szolgálatáért emlékérmet kapott két mentős, kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két kaposvári mentős kapta idén a Kaposvár szolgálatáért emlékérmet, miután szolgálaton kívül mentettek életeket. Puni Roland tavaly novemberben szabadnapján sietett egy rosszul lett idős férfi segítségére, akit sikeresen újraélesztettek. Szita János pedig idén évelején állt meg egy felborult autó mellett a Dombóvárra vezető úton, és segített a balesetet szenvedett édesanyának és két gyermekének. Az elismeréseket Szita Károly polgármester adta át a mentősöknek szerdán. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bence és Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Szennai Skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán azt írta, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a jelenlegi felső ár alá csökkennek az üzemanyagárak, a kabinet jogszabálymódosítást kezdeményez az országgyűlésnél. A védett árat márciusban vezették be, amely szerint a magyar rendszámú járművek legfeljebb 595 forintos áron tankolhatnak benzint és 615 forintos áron dízelt. A kormány ugyanakkor fenntartaná csökkentett jövedékkiadót és a MOL alacsonyabb árrését.
3: Időjárás jelentés.
12: Megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma. Ma többnyire napos, száraz idő várható, időnként gomoly felhőkkel, élénk délnyugati széllel és 28-30 fokos maximummal. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 30-35 fokos kánikula is kialakulhat.
3: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
10: Ahoj, sziasztok, 3 perccel múlott 7:30, Alef Árben a lejátszóban, majd közlekedési infók jönnek, és aztán a labdarúgó VB elmúlt meccsnapjának, és a ma hajnali napjának ered.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euro 6x6 taxi, hírek, éppen most tettem le a telefont. A tegnapi viharnak azért vannak nyomai. Egyrészt ugye nagyon sok minden ágak, zöld törött le, de azért javarészt ezt már kitakarították a városból tegnap este óta. Vannak azonban pocsolyák itt-ott, ahol oda kell figyelni rá igazándiból. Az talán a Bajcsy-Zsilinszky utca, a taxi tapasztalata szerint, főleg a Szent Imre és a Talján közötti szakaszon. A Zsuliknál még a mai napon is ugye holnap telített a forgalom, jelentős a forgalom a Rákóczi térnél is, ott a csuklós busznál kell igazándiból vigyázni. Sokan vannak az Anna utcán, a közlekedési központnál, a Cseri, a Hársfa és a Pécsi úton is, meg hát természetesen a főbb bevezető szakaszokon, gondolunk itt a Dombóvári útra, 48-assal Füredire vagy éppen Szigetvár irányába. Ja, és hát visszatérve még egy kicsit, vagy keretes elrendezésbe a tegnap délutáni viharra. Hát, meg kell hagyni, hogy a szél jól megrángatta, vagy talán az eső is beáztatta. Több helyütt nem működnek a rendőrlámpák ennek folyamányaként, eredményeként. Köszönjük az infót az Euro 6x6 taxinak, balesetmentes közlekedést kívánunk mindnyájatoknak.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Focizzunk egy kicsit, de csak így virtuálisan, hát aki látta a mérkőzéseket, annak volt oka jól végigizgulni az egyes mérkőzéseket, aki pedig nem látta, az kérem fogadja tőlünk az eredményt, az összefoglalót. A tegnapi, a június 17-i játéknap elképesztő izgalmakat, sőt, történelmi pillanatokat is hozott az amerikai világbajnokságon, például a nap legnagyobb szenzációját a kongói DK Demokratikus Köztársaság okozta, amely 52 év után tért vissza a VB porondra, és rögtön egy 1-1-es döntetlennel sokkolta Portugáliát. Hoppá! Egyébként ez volt a legelső világbajnoki gól Kongó történelmében, és ezzel szerezték meg első VB pontjukat is. Mi Cristiano Ronaldo, hát egy kicsit hisztiánó volt, ahogy szoktuk volt mondani itt Magyarországon, tehát frusztrált volt már csak azért is, mert hogy ugyanbár ő beállított egy jó rekordot, ez már a 6. világbajnoksága, több komoly helyzetet is kihagyott, és így egyelőre nem tudott ellépni Lionel Messitől a VB gólok tekintetében. Amúgy egyébként nem is nagyon tud a VB-n gólokat lőni, azért ezt tegyük hozzá. Anglia és Horvátország 6 gólos gálán mérkőzött egymással, és hát volt egy drámai hosszabbítás is. Ja, de visszatérve, bocsánat, az angol-horvát meccse, volt egy megismételt 11-es, úgyhogy Kane az elsőt kihagyta, a megismétlés pedig aztán belőtte. És akkor most nézzük a Gána-Panama meccset, ez egy gól nélküli döntetlennek tűnt, aztán már jó bent a hosszabbításban sikerült végül pontot szerezni. De mondom már is a konkrét végeredményeket. Irak-Norvégia 1-4, Argentína-Algéria 3-0, Ausztria-Jordánia 3-1, Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1, Anglia-Horvátország 4-2, és ugye ma hajnalban volt mérkőzés, de valójában ez is még a tegnapi naphoz tartozik, úgyhogy Gána-Panama 1-0 és Üzbegisztán-Kolumbia 1-3. Magyar idő szerinti mai mérkőzés este 6-kor lesz legközelebb Csehország Dél-Afrikával, a B csoportban Svájc Bosznia-Hercegovinával fog majd meccselni. Éjféltől lesz Kanada-Katar, hajnali 3-tól meg Mexikó-Dél-Korea összecsapás.

0: reggelt! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
5: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
6: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
9: Skoda.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Bicikliút kötheti össze a várost Kaposfüreddel és az egyetemmel. Holnap véget ér az idei tanév. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba-Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Új sporteszközökkel bővült a Bárci Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár megyei Sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Arany és gyémánt diplomával ismerték el az 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat a Mate Kaposvári kampuszán. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át díszoklevelüket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jugelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a Kaposvári Agrár felsőoktatásban. Gumikalapáccsal támadtak rá egy balatonboglári vállalkozóra hétfő este. Az elkövető, egy 58 éves férfi korábbi nézeteltérése miatt ütötte fejbe haragosát. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A mentők kórházba szállították, ahonnan még aznap hazaengedték. A rendőrök másnap elfogták az elkövetőt, kihallgatták és őrizetbe vették, valamint kezdeményezték letartóztatását is. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. Pénteken ér véget a tanév, és megkezdődik a nyári szünet az általános és középiskolákban. A 2025-2026-os tanév összesen 181 tanítási napból állt. A következő tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő lesz. A vakáció időszaka alatt országszerte indulnak napközis és bentlakásos táborok, a családok számára pedig hagyományosan ez a legforgalmasabb nyári utazási időszak. Anglia nyerte a foci VB csoportkörének eddigi legnagyobb rangadóját, miután a legutóbbi játéknapon 4-2-re legyőzte Horvátországot. A meccs kimondottan izgalmas volt, ugyanis az első fél időben a horvátok kétszer is egyenlítettek, de végül 2 góllal kikaptak. Portugália némi meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott Kongóval, Gána 1-0-ra legyőzte Panamát, Kolumbia pedig 3-1-re Üzbegisztánt.
9: Időjárás jelentés.
10: Megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma. Ma többnyire napos, száraz idő várható, időnként gomoly felhőkkel, élénk délnyugati széllel és 28-30 fokos maximummal. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 30-35 fokos kánikula is kialakulhat.
9: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
11: Megtelepedtek hazánkban a kaktuszok. Hát bizonyos keresztnevek is, a kettőnek persze nincs összefüggése, ha csak az nem, hogy mind a kettőről ebben a fél órában fogunk beszélni, itt a Rádió Most napra kézben. Tartsatok velünk!

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Metzger Viki újdonsága pörgött az elmúlt percekben, benne nagy Bogi és Miss Mood hangja is felelhető volt. A dal címe Éden, többször lehet majd hallani. A folytatásban Ray Dalton baritonja, és jön Charlie Puth, valamint Selena Gomez duettje, és előtte pedig egy megdöbbentő felfedezés, amit egyébként Csecserics Anikó tett, és Kelemen András. Nem is a személyük az érdekes, mert akkor még a kettő mellé egy harmadik nevet is hozzáfűznék. Dr. Gusztáv Jakab, aki egyébként természetfotó grafikus, posztolta a Facebook oldalára, hogy az imént említett András kaktuszokat talált a tanúságon. Ráadásul nem is keveset. A medvetalp kaktusznak komplett állományai vannak már a Kiskunságban, amelyek éppen most virágoznak. De hát azonnal megállapítható, hogy a klímaváltozás már ilyen jellegű és ilyen mértékű. Plusz az is probléma, hogy egyre több kaktuszfaj vadul ki, úgymond, a háztartásból. Igen, ők is csak magot szórnak. Igen, lehet, hogy a madár elviszi a termést, és ki tudja még, hogy az emberi felelőtlenség is közrejátszik-e. Szinte biztos vagyok benne, hogy igen. És hogy a kaktusz jól érzi magát, mi sem bizonyít, mint hogy komplett nagy telepeket hozott már létre. Végül is klappol neki minden. Sivatagos környezet, kevés eső, meleg, tűzőnap, mint oly sok helyen a forró égöv száraz részein. Úgyhogy mit nekünk Amerika? Itt van Mexiko, a kis

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Sziasztok, szép napot kívánok! 3 perccel járunk 8:45 után, és egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet. Nemrégiben népszámlálást tartottak Kínában, meg is számoltak 1,4 milliárd embert, elég sokkal csökkent, tehát már voltak 2 milliárd fölött is. Azt is összeírták, hogy kinek milyen a neve, és érdekes, hogy ez az 1,4 milliárd ember 23 ezer különböző vezetéknevet használ. Mi nálunk a Kovács, a Szabó, a Horváth, stb. Viszont 6 ezer névre korlátozódik a lakosság nevének 86%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy Kínában tulajdonképpen minden egyes vezeték névre több mint 200 ezer ember jut. A dolog azért érdekes, mert ugye itt vagyunk mi magyarok itt a Kárpát-medencében, szűk 10 milliónyian, és nálunk cirka 150 ezer különböző vezetéknév van. Tehát 6-7-szer több, mint a Kínában. Viszont a keresztnevek területén pont ellentétes a dolog, mert amíg Magyarországon 4400 keresztnév van, addig Kínában, mivel a keresztnevek szerkezete teljesen más, mint nálunk, a szülők szinte végtelen számú karakter kombó közül választhatnak, így aztán ott nincs is egy ilyen abszolút uralkodó utónév, mint mondjuk nálunk a Mária meg a László. A statisztikák azonban azt mutatják, hogy a férfiaknál a Wei a leggyakoribb, cirka 20 millió férfi viseli, a nőknél pedig a Fang vezet, belőlük pedig még többen vannak. A mi rekorderünk pedig, ahogy a korábbiakban említettem, a Mária és a László.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
1: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Kaposvár szolgálatáért emlékérmet kapott két mentős. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Jó reggelt kívánok! Fél 9 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két kaposvári mentős kapta idén a Kaposvár szolgálatáért emlékérmet, miután szolgálaton kívül mentettek életeket. Puni Roland tavaly novemberben szabadnapján sietett egy rosszul lett idős férfi segítségére, akit sikeresen újraélesztettek. Szita János pedig idén évelején állt meg egy felborult autó mellett a Dombóvárra vezető úton, és segített a balesetet szenvedett édesanyának és két gyermekének. Az elismeréseket Szita Károly polgármester adta át a mentősöknek szerdán. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán azt írta, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a jelenlegi felső ár alá csökkennek az üzemanyagárak, a kabinet jogszabálymódosítást kezdeményez az országgyűlésnél. A védett árat márciusban vezették be, amely szerint a magyar rendszámú járművek legfeljebb 595 forintos áron tankolhatnak benzint és 615 forintos áron dízelt. A kormány ugyanakkor fenntartaná csökkentett jövedéki adót és a MOL alacsonyabb árrését. Bemutatta az Iránnal előkészített megállapodás egyes részleteit a Trump adminisztráció. Az amerikai kormányzat tájékoztatása szerint az előzetes egyezmény aláírása után Irán átmenetileg ismét exportálhatnak kőolajat, miközben 60 napig folytatódnának a tárgyalások a végleges megállapodásról. A tervek között szerepel a Hormuzi szoros ideiglenes megnyitása, valamint egy Irán gazdasági újjáépítését szolgáló nemzetközi alap létrehozása is. Az Egyesült Államok ez idő alatt nem vezetne be új szankciókat, és a hosszú távú egyezmény része lehet majd az iráni atomprogram nemzetközi ellenőrzése is.
0: Időjárás jelentés.
4: Megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma. Ma többnyire napos, száraz idő várható, időnként gomoly felhőkkel, élénk délnyugati széllel és 28-30 fokos maximummal. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 30-35 fokos kánikula is kialakulhat.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Két sztorit hozok nektek ebben a fél órában, zárva ma reggeli napra kész. Az egyik egy fickóról szól, akit pszichiátriai intézetbe zártak, aztán a világ legsikeresebb írója lett mégis. A másik történettel pedig egészen a kozmoszig repülünk majd. A megfelelő sebességgel. Hogy miért, nem sokára kiderül.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Hozok nektek egy különös sztorit. Mondhatni akár barkóbázhatunk is. Egy oldalúan fogok nektek mesélni mindjárt. Egy fickóról, akinek fiatal korát mély családi konfliktusok határozták meg, mivel lázadó, sőt művészi ambíciókat dédelgető szellemisége, hát nagyon is szembe ment a mérnök édesapa elvárásaival. Úgyhogy a szülők úgy döntöttek, hogy inkább elmegy gyógyintézetbe küldik a fiút, ahol 17 éves korától kezdve háromszor is kezelték, úgynevezett elektrosok terápiának is alávetették, leszíjazták, áramot vezettek a testébe. Aztán a pszichiátria traumáiból és a hippi korszak kábszeres, radikális zenei világából való szabadulása után a 30-as évei végén egy spirituális zarándokat az El Camino hostelének a fickónak a sorsfordító belső megvilágosodást. Ennek hatására visszatért az elnyomott íráshoz, és megírta élete második regényét. Az volt a címe, az Alkimista. Megjegyzem, kezdetben alig vették észre, és a kiadója is cserben hagyta. Azonban a fickó kitartásának köszönhetően a végül világméretű kulturális jelenséggé, minden idők egyik legtöbbet eladott és legtöbb nyelvre lefordított bestsellerévé vált. Na, kiről beszéltem? Ő, Paulo Coelho.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Mostanában, amikor az űrhajózás nyilván a csúcskorát és reneszánszát éli, a mai Naprakész utolsó sztori a négy kozmikus sebességről szól, amelyeket hát a más nem érdekességképpen nem árt tudni. Ez a bizonyos négy kozmikus sebesség a csillagászat és az űrhajózás azon kritikus határértékeit jelöli, amelyek meghatározzák egy objektum pályáját a Földről, illetve a naprendszerből való indulásakor. Az első kozmikus sebesség, ez 7,9 km/s, az úgynevezett körpálya sebesség, amely ahhoz szükséges, hogy egy eszköz ne zuhanjon vissza, hanem a Föld körüli stabil pályára álljon. Hogyha valaki szeretne egy kavicsot kidobni az űrbe, ekkora sebességgel kell elhajítani. 7,9 km/s. A második kozmikus sebesség az 11,2 km/s, az úgynevezett szökési sebesség, amellyel a test legyőzi a Föld gravitációját, és parabola pályán a bolygóközi térbe lépve a Nap műholdjává válik. Ennyi kell tehát, hogy a Holdig az ember el tudja jutni. A harmadik kozmikus sebesség, ez a 16,7 km/s, a legalábbis a Földről indulva, a naprendszer elhagyásához szükséges küszöbérték, amellyel egy szonda kiléphet a csillagközi térbe, lásd a Voyagerek, míg a negyedik kozmikus sebesség, ami a mi galaxisunkban 525 km/s, ez arra elegendő gigantikus tempó, amellyel valami vagy valaki képes megszökni a tejútrendszerből. Hát csak érdekességképpen hadd említsem meg, hogy 49 évvel ezelőtt indították a Voyager 1-et, az most jelen pillanatban 17 km/s sebességgel vánszorog az űrben. Ez ugye pont elegendő volt ahhoz, hogy elhagyja majd a naprendszerünket. De azért mondom, hogy lassú egyébként, mert majd csak novemberre éri el azt a szimbolikus mérföldkövet, hogy egyetlen fény napos távolságba kerül a Földtől, holott majdnem 50 éve repül már. Ehhez képest nagyjából 11-szer gyorsabb a Parker napszonda, amelyet a NASA indított el. Jelen pillanatban 192 km/s sebességgel repül, hát ráadásul egyenesen bele a napba. Jaj, hát persze, hogy könnyű, nem a gravitáció ellen, hanem pont azzal együtt gyorsul. És csak hogy tudjunk vele mit kezdeni ezzel az értékkel, ez átszámolva egyébként 692 000 km/h.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
3: kultkikötő.hu.
4: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
7: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
8: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Szombaton lesz a múzeumok éjszakája, holnap véget ér az idei tanév. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cseramik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a múzeumok éjszakája rendezvény sorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Szennai Skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Gumikalapáccsal támadtak rá egy balatonboglári vállalkozóra hétfő este. Az elkövető, egy 58 éves férfi korábbi nézeteltérése miatt ütötte fejbe haragosát. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A mentők kórházba szállították, ahonnan még aznap hazaengedték. A rendőrök másnap elfogták az elkövetőt, kihallgatták és őrizetbe vették, valamint kezdeményezték letartóztatását is. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. Megkezdte a felkészülést a következő idényre a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten állt újra munkába. A Rákóczira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárta az NB3 délnyugati csoportjában. Pénteken ér véget a tanév, és megkezdődik a nyári szünet az általános és középiskolákban. A 2025-2026-os tanév összesen 181 tanítási napból állt. A következő tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő lesz. A vakáció időszaka alatt országszerte indulnak napközis és bentlakásos táborok, a családok számára pedig hagyományosan ez a legforgalmasabb nyári utazási időszak. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását nevezte céljának az országos rendőrfőkapitányi posztra jelölt Mecser Tamás. A dandártábornok az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának meghallgatásán azt mondta, hogy fontos a rendőri állomány létszámának stabilitása, a kapitányságok megerősítése és a közterületi jelenlét növelése. Beszélt arról is, hogy a rendőrség létszámhiánnyal küzd, amelyet egy kiszámítható életpályamodellel lehetne mérsékelni. Anglia nyerte a foci VB csoportkörének eddigi legnagyobb rangadóját, miután a legutóbbi játéknapon 4-2-re legyőzte Horvátországot. A meccs kimondottan izgalmas volt, ugyanis az első fél időben a horvátok kétszer is egyenlítettek, de végül 2 góllal kikaptak. Portugália némi meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott Kongóval, Gána 1-0-ra legyőzte Panamát, Kolumbia pedig 3-1-re Üzbegisztánt.
0: Időjárás jelentés.
9: Megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma. Ma többnyire napos, száraz idő várható, időnként gomoly felhőkkel, élénk délnyugati széllel és 28-30 fokos maximummal. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 30-35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Megkezdtük ezt az újabb órát, már túl a napra készen, a műsor holnap még jelentkezik. Ezzel együtt pedig már fölkerült a táblára az I betű a vakációból. Jó hír ez a diákoknak, hiszen már csak egyetlen O betű van vissza, és kitör a nyári szünet. Kitört ez az óra is. Most éppen Sabrina Carpenterrel, Lizzo újdonságával és a Nickelbackkel.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Programajánló.
1: Igazán különleges program kezdődik 10 órakor. Ez a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetségének rendezvénye. Egy szakmai fórum és panelbeszélgetés, amelynek vendége Stanko Attila, a Kométa 99 ZRT gazdasági igazgatója. A Helyi Hősök program sorozat ezen beszélgetésének kiemelt témája, hogy hogyan válhat egy vidéki vállalkozás országos jelentőségű vállalattá, hogy milyen tényezők biztosítják a hosszú távú és fenntartható növekedést, hogy miképpen lehet egy vállalat egyszerre eredményes, innovatív és társadalmilag felelős, és hogy milyen szerepe van a helyi gazdaság fejlesztésnek a vállalati sikerben, illetve hogy mit jelent a felelős foglalkoztatása a gyakorlatban. A Polgárok Házában lesz a rendezvény, itt kezdődik 10 órától. Aztán 10 óra 20 percről már maga a fórum és a panel beszélgetés zajlik fél 12-ig, majd utána, mint egy kerekasztal beszélgetés, ugye ez a panel beszélgetésnek a lényege, lehet kérdezni is, és azonnal választ kap a kedves jelenlévő. A rendezvény díjmentes, a részvételét az info@tavosz.hu e-mail címen, illetve telefonon a 70-es körzet 576-2189-es elérhetősége lehet jelezni. Szórakoztató programként mozit tudok javasolni mára. Jön a leleplezés napja, a Speckó dráma, sci-fi thriller, a horrorra akadva a folytatás. Aztán a Mandalore és a Grogu, a Toy Story 5, a Michael, a szürke zóna, az életem legjobb száma, a musical vígjáték, és a Backrooms, hátsó szobák horror sci-fi is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Nagyon is fülbemászó dallamok itt a Rádió Mostban. A Blue hozott egyet, a 4-es Street hozott egyet. A folytatásban pedig felpörgünk Joel Corey-val, ami bízom benne, hogy jó hatása lesz majd a munka morára és annak tempójára is. Egy óra múlva ilyenkor pedig már javában horoszkópozni fogunk. Érdemes velünk tartani, hol hasznosak vagyunk, hol andalítóak, hol felpörgetőek.

0: Reklám.
1: Buongiorno!
2: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
3: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
4: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
6: Igen!
7: A kaposvári Vesztnagykerben.
5: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
7: Nagykeráron mindenkinek.
5: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
8: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
9: Kia. Movement that inspires.
5: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Kaposvár szolgálatáért emlékérmet kapott két mentős. Bicikliút kötheti össze a várost Kaposfüreddel és az egyetemmel. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két kaposvári mentős kapta idén a Kaposvár szolgálatáért emlékérmet, miután szolgálaton kívül mentettek életeket. Buni Roland tavaly novemberben szabadnapján sietett egy rosszul lett idős férfi segítségére, akit sikeresen újraélesztettek. Szita János pedig idén évelején állt meg egy felborult autó mellett a Dombóvárra vezető úton, és segített a balesetet szenvedett édesanyának és két gyermekének. Az elismeréseket Szita Károly polgármester adta át a mentősöknek szerdán. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred, az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Új sporteszközökkel bővült a Bárci Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár megyei Sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán azt írta, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a jelenlegi felső ár alá csökkennek az üzemanyagárak, a kabinet jogszabálymódosítást kezdeményez az országgyűlésnél. A védett árat márciusban vezették be, amely szerint a magyar rendszámú járművek legfeljebb 595 forintos áron tankolhatnak benzint és 615 forintos áron dízelt. A kormány ugyanakkor fenntartaná csökkentett jövedéki adót és a MOL alacsonyabb árrését. bemutatta az Iránnal előkészített megállapodás egyes részleteit a Trump adminisztráció. Az amerikai kormányzat tájékoztatása szerint az előzetes egyezmény aláírása után Irán átmenetileg ismét exportálhatnak kőolajat, miközben 60 napig folytatódnának a tárgyalások a végleges megállapodásról. A tervek között szerepel a Hormuzi szoros ideiglenes megnyitása, valamint egy Irán gazdasági újjáépítését szolgáló nemzetközi alap létrehozása is. Az Egyesült Államok ez idő alatt nem vezetne be új szankciókat, és a hosszú távú egyezmény része lehet majd az iráni atomprogram nemzetközi ellenőrzése is.
0: Időjárás jelentés.
10: Megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma. Ma többnyire napos, száraz idő várható, időnként gomoly felhőkkel, élénk délnyugati széllel és 28-30 fokos maximummal. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 30-35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Cséká, köszi szépen a híreket. Szeretettel köszöntelek benneteket, tartsatok a Rádió Mosttal, a kiváló előadókkal, éppen Lénával, majd a magyar Follow the Flow-val, aztán a Girls Aloud-dal, Taylor Swift-tel, programajánlónkkal és a beígért horoszkópokkal.

0: 91.2 Rádió most.
1: A műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
0: Programajánló.
2: Igazán tartalmas hétvége elé nézünk, és hogyha ajánlhatom, akkor

0: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Roppant tartalmas hétvége elé nézünk, köszönhető mindez a múzeumok éjszakájának, ami ugye most a hétvégén tartandó június 20-án. A Riplonai Múzeum, a Szent Jakabi Bence és Apátság romkertje, a Riplonai Emlékházis Látogató Központ úgy szintén nyitva lesz és várja a kedves érdeklődőket. Na nézzük a múzeumi programokat, börtönök régen és ma, ahogy bemutatkozik a Somogy Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet. Lesz élményfestés a Pacsmag műhelyjel, Vitéz János báb előadás, levéltáli programok, családfakutatás, múzeumi tapogatók a szakmúzeológusokkal a kiállításokon, tárlatvezetések a múzeumi kiállításokban. Aztán nyílik egy kiállítás is a leggeniálisabb s legmagyarabb tudósunk címmel, Herman Ottóról szól majd. Lesz ismeretterjesztő előadás két alkalommal is, vadakról, sztorikról, történetekről, aztán arról, hogy milyen a madárvédelem a gyakorlatban, menteni kell, vagy nem megmenteni. Lesz tűzugrás is a Somogy zenekarra, a Szent Jakabi Bence és Apátság romkertjében pedig majd fáklyás tárlatvezetés, a Riplonai Emlékházis Látogató Központban pedig koordinátori tárlatvezetés 18 és 19 órai kezdettel. Mindez, amiről beszéltem, hogy unblock 17 és 24 óra között várja a kedves érdeklődőket az adott helyszíneken.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervizszolgáltatás egy helyen.
0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest.

0: Reklám.
1: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éves születésnapja. Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják. Jól tudom?
2: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a modern szervizközpont, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap teljes körű kárügyintézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük javítása kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
2: Természetesen.
1: Egy éves születésnap, ez általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
2: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az à la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szerviz kedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
1: Biztos vagyok benne, hogy vannak még jó kis kedvezmények és akciók. Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
2: A kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
1: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
2: Mi is köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
0: Reklám hangzott el. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Továbbra is zenékkel szállunk, DJ Snake-kel és Justin Bieberrel, majd Rúzsa Magdival, aztán jönnek a horoszkópok. Figyeljetek,

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Horoszkópozzunk, hangosítsatok! Az ékrek jegyűek számára a mai nap a ragyogó ötletek és a pörgős beszélgetések ideje, ám a háttérben már érdemes megkezdeni a lecsendesedést és a belső egyensúly keresését. A rákszülöttek ma rendkívül erős érzelmi hullámzást és felerősödött megérzéseket tapasztalhatnak a jegyükben járó hold miatt, ami arra ösztönzi őket, hogy a külvilág zaja helyett a szeretteik és az otthonuk felé forduljanak. Az oroszlánok ma kifejezetten vágynak a magányra és a pihenésre, így a legjobb, amit tehetnek, ha tudatosan kerülik a feszült helyzeteket, energiát gyűjtenek a színfalak mögött. A szűzegyűek a mai nap remek lehetőségeket kapnak baráti kapcsolatok ápolására és a csapatmunkára, mivel empátiájuk révén most könnyedén elsimíthatnak bármilyen közösségi vagy munkahelyi nézeteltérést. Innen tehát a mérlegektől folytatjuk mindjárt.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A Hertz Purple Disco Machine-os átdolgozása után mindjárt a Spice Girls érkezik, illetve újabb négy jóslás. Mérlegek, skorpiók, nyilasok, bakok, figyelem! A mérlegek ma hivatásukban és a mindennapi kötelességeikben mutathatják meg diplomatikus énjüket, hiszen a megérzéseik pontosan megsúgják nekik, hogyan kezeljék a feletteseiket vagy a nehezebb feladatokat. A skorpiók számára a mai nap szellemi megújulást és inspirációt hoz, így érdemes nyitott szemmel járniuk, mert egy váratlan hír vagy beszélgetés teljesen új, pozitív perspektívába helyezheti a jövőjüket. A nyilasok ma hajlamosak lehetnek a kelleténél mélyebben rágódni a pénzügyeken vagy a múltbéli sérelmeiken, ezért fontos, hogy a felesleges aggodalmaskodás helyett az őszinte és tisztázó beszélgetéseket válasszák. A bakok figyelme a mai napon teljesen a partnerükre vagy a szoros emberi kapcsolataikra irányul, és a hajlandóak félretenni a megszokott hűvös logikájukat, ma mély és szeretetteljes pillanatokat élhetnek meg.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A Bully Spice Girls után már csak egy blokknyi horoszkóp van, a vízöntőknek, halaknak, kosoknak, bikáknak mondom. A vízöntőknek a mai nap a rutin feladatok átláthatóságáról és az egészségről szól, így érdemes lassítaniuk a tempón, odafigyelniük a testük jelzéseire, és persze kerülniük a felesleges stresszforrásokat. A halak jegyűek ma igazi energetikai csúcspontot élhetnek meg, hiszen a kreativitásuk, a romantikus énjük és az élet örömük is szárnyal, ami kiválóvá teszi a mai napot a hobbiaikra vagy éppen a flörtölésre. A kosok ma legszívesebben befelé fordulnának, és a családi fészek biztonságát élveznék, ezért a mai este ideális számukra egy pihentető otthoni programhoz a szeretteik körében. A bikák számára viszont a mai nap rendkívül mozgalmas és kommunikatív lesz, tele intéznivalókkal, telefonhívásokkal és rövid utazásokkal, ahol a kedves és megértő stílusukkal ma bárkit képesek lesznek levenni a lábukról. Hát, ennyi. Vége a horoszkópnak, nem sokára egyébként fordulás következik, mert hogy jön a következő hónap, és ugye az ikreket követően már majd a rákokkal kezdjük a horoszkópozást. Nem sokára új órát is kezdünk, közelek 11 óra itt, tehát búcsúzom és átadom a stafétát Bettának. Holnap ilyenkor találkozunk, addig is visszhal, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Reklám.
1: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
6: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Szombaton lesz a múzeumok éjszakája, holnap véget ér az idei tanév. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Szenna és Kanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, futó kiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Gumikalapáccsal támadtak rá egy balatonboglári vállalkozóra hétfő este. Az elkövető, egy 58 éves férfi korábbi nézeteltérése miatt ütötte fejbe haragosát. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A mentők kórházba szállították, ahonnan még aznap hazaengedték. A rendőrök másnap elfogták az elkövetőt, kihallgatták és őrizetbe vették, valamint kezdeményezték letartóztatását is. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. Pénteken ér véget a tanév, és megkezdődik a nyári szünet az általános és középiskolákban. A 2025-2026-os tanév összesen 181 tanítási napból állt. A következő tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő lesz. A vakáció időszaka alatt országszerte indulnak napközis és bentlakásos táborok, a családok számára pedig hagyományosan ez a legforgalmasabb nyári utazási időszak. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását nevezte céljának az országos rendőrfőkapitányi posztra jelölt Mecser Tamás. A dandártábornok az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának meghallgatásán azt mondta, hogy fontos a rendőri állomány létszámának stabilitása, a kapitányságok megerősítése és a közterületi jelenlét növelése. Beszélt arról is, hogy a rendőrség létszámhiánnyal küzd, amelyet egy kiszámítható életpályamodellel lehetne mérsékelni. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 8-10 fokot, és hőség idején a 27-28 fokos szoba hőmérséklet is komfortos lehet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a klímák rendszeres tisztítása és szellőztetése elengedhetetlen az egészségvédelme érdekében, mivel a berendezésekben kórokozók is megtelepedhetnek.
0: Időjárás jelentés.
8: Megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma. Ma többnyire napos, száraz idő várható, időnként gomoly felhőkkel, élénk délnyugati széllel és 28-30 fokos maximummal. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 30-35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

John Zondalát hallgattuk, ez volt a Get Get Down című a rádió moston, 6 perccel múlt el 11 óra, szép napot, üdvözlök mindenkit ezen a csütörtökön, ami már jó meleg lesz, de még forrósítjuk a hangulatot. Filteres álmokkal, Benji dalával jön Hilary Duff, illetve Madonna az újdonságával, a Love Sensation cíművel. Tartsatok velünk és üzenjetek, közlekedési információitokat is küldhetitek 70 32 32 350.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Volkswagen.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

91.2 Rádió most. Cut my heart about one, two times, don't need

0: Reklám.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda. Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
4: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéjé tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
6: Igen!
7: A kaposvári Vesztnagykerben.
5: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
7: Nagykeráron mindenkinek.
5: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntöttek a mai közgyűlésen. 25 riasztást kaptak a tűzoltók a tegnapi vihar miatt. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött Kaposvár közgyűlése csütörtökön. Az ülésen Széta Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkoló célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. Két kaposvári mentős kapta idén a Kaposvár szolgálataért emlékérmet, miután szolgálaton kívül mentettek életeket. Puni Roland tavaly novemberben szabadnapján sietett egy rosszul lett idős férfi segítségére, akit sikeresen újraélesztettek. Szita János pedig idén évelején állt meg egy felborult autó mellett a Dombóvárra vezető úton, és segített a balesetet szenvedett édesanyjának és két gyermekének. Az elismeréseket Szita Károly polgármester adta át a mentősöknek szerdán. 25 riasztást kaptak a tűzoltók a szerda délutáni vihar miatt Kaposváron és környékén. A nagy erejű széllökésekkel érkező zivatar miatt fák dőltek közutakra, járdákra, vasúti sínekre, villanyvezetékekre és épületekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében több fa is a vasúti sínekre dőlt, míg a Toponári úton és a Kaposfüredi úton egy-egy nagyméretű faák szakadt villanyvezetékekre. A Desedán a strandnál ketté hasadt egy fa. Kaposváron a Gruber János utcában kidőlt fa zárta el teljes szélességében az utat, a Móri Zsigmond és a Nyár utcában pedig épületekre dőltek fák. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán azt írta, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a jelenlegi felső ár alá csökkennek az üzemanyagárak, a kabinet jogszabálymódosítást kezdeményez az országgyűlésnél. A védett árat márciusban vezették be, amely szerint a magyar rendszámú járművek legfeljebb 595 forintos áron tankolhatnak benzint és 615 forintos áron dízelt. A kormány ugyanakkor fenntartaná csökkentett jövedéki adót és a MOL alacsonyabb árrését. Anglia nyerte a foci VB csoportkörének eddigi legnagyobb rangadóját, miután a legutóbbi játéknapon 4-2-re legyőzte Horvátországot. A meccs kimondottan izgalmas volt, ugyanis az első fél időben a horvátok kétszer is egyenlítettek, de végül 2 góllal kikaptak. Portugália némi meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott Kongóval, Gána 1-0-ra legyőzte Panamát, Kolumbia pedig 3-1-re Üzbegisztánt.
0: Időjárás jelentés.
9: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Csapadék nem várható, a szél viszont élénk lehet. A hőmérséklet 28-29 fok környékén tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 33-35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
10: Ragyogó csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, így 3 perccel 12 óra után. A hőség azon részén járunk, amikor már 30 fokokat mutatnak a hőmérők a városban. Hűsítő legyen a kéznél, ha nem tudtok hűséjel lenni folyamatosan. Velünk viszont érdemes továbbra is együtt lenni. Sabrina Carpenter érkezik, a New Level Empire és a Republic közösen egy valódi slágerrel, és itt a Walk the Moon, a Sharp and Dance-el.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Akkor Dua Lipa a Be The One című dalával a rádió. Moston 2 perccel múlt el 12:45. Gondolom sokan azért készülődnek még az ebédhez, nem tudták megoldani esetleg fél órával, órával ezelőtt. Hát mindenképpen könnyű legyen az az ebéd, mert a nagy melegben egy nehéz, zsírosabb, komolyabb menü megviselheti a szervezetet. Érezni fogjátok magatokon nem csak a kajakómát, hanem az, hogy nehezebben tudtok koncentrálni, figyelni és a dolgaitokat végezni. Hát ugye ilyenkor már a szezonális gyümölcsök nagyon sokat segíthetnek, hogy még frissebbek legyünk. Nagyon sok cseresznye van és megy, roskadoznak a fák az idei szezonban. Ez jól sikerült. Remélem, hogy minél többet esztek is belőle, de megjelent most már a magyar forrásból származó dinnye is. Hogy milyen frissítő tud az lenni, ha jól behűtjük előtte. Gondolom a hétvégén majd sokan tesznek így, de ajánlom hétköznapokra is, és még akár ebédre is ezt a finom, lédús, egészséges gyümölcsöt. Meg magunkat is ajánlom. Sara Bareilles énekel mindjárt, előbb viszont jön Well Hello és Andró párosa, Crush.

0: Időjárás jelentés.
1: Nos, nézzük, hogy mi vár ránk a következő napokban, mert a mai tudjuk, 30 fok és zavartalan napsütés délutántól hőségriadót rendeltek el a hétvégére, olyan nagy lesz a forróság, derült marad az ég felettünk az éjszakai órákban és holnap is, 17 fokig hűl vissza a levegő hajnalra, aztán már 32 fokra kell számítanunk pénteken, és erős UV-sugárzásra, egyébként ez ma is jellemző lesz, mondom azoknak, akik ráérnek csütörtök délután napozgatni. Szombaton forró napos idő várható, már 34 fokkal, vasárnapra ígérnek némi csapadékot, a gomoly felhőkből több felé érkezhet átmeneti felfrissülés, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Ezek mögött hirtelen visszaesik a hőmérséklet, de így is 33-34 fokkal számolhatunk, vagyis így füllet melegre van kilátás. Ahogy a jövő hét elején is marad a 35-36 fok, sőt, igazából frissebb idő nagyon nem lesz, a második felében sem majd a jövő hét, amikor 33-34 fokokat mérünk, tartósan itt marad velünk a hőség, és pár napig az éjszakák sem lesznek olyan frissítőek, mert 21 fok lesz a legalacsonyabb érték, amire visszaesnek a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez volt Eminem is ilyen a közös The Monster című dala a Rádió Moston. Nagyon sokszor esett és sok szó, és még fog is a múzeumok éjszakájáról, amit ezen a hétvégén rendeznek meg szombaton este, országszerte és Kaposváron, illetve Szennában is, a Ripronai Múzeumban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Ripronai Emlékház és Látogató Központban is várnak benneteket délután 5 óráig egészen 11-ig éjfélig, rengeteg mindennel, és Szennában is szuper programok lesznek, még szerelmi jóslás is, ha ez valakit érdekel. Koncertek, táncház, tűzugrás mindkét helyszínen, de amiről nem esett szó, az az, hogy a múzeumok éjszakáján a Zselici Csillagparkba is várnak benneteket. Izgalmas délutánra lehet számítani, sőt, késő éjjeli különleges programokkal várnak benneteket. Természetesen a megszokott távcsöves megfigyelés, planetáriumi filmvetítés ismét terítéken lesz. A Zselici csillagos égbolt megfigyelése, a Marsról is meg lehet tudni nagyon sokat, és a fekete lyukakról, valamint este 10:40-11 körül éjszakai távcsöves bemutatót is tartanak. Szóval fel lehet fedezni a világegyetem lenyűgöző világát, mint mindig a Zselici Csillagparkban, de ezen a különleges éjszakán is. És hogy különleges legyen ez a csütörtök délután, ünnepeljünk együtt. A Cool and the Gang jön a Celebration-nel, Katy Perry, Anastasia szintén énekelni fog meg most Ed Sheeran, Martin Garrix dalában.

0: Reklám.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medicában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medical, az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Vádat emeltek egy vasutas ellen, aki miatt kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Szoboszlai Dominik édesapja lesz az MCC következő vendége. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Vádat emeltek egy vasúti forgalom irányító ellen, aki miatt 2024 nyarán kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Az ügyészség szerint az 50-es évei végén járó férfi egy késés csökkentése miatt módosította a vonatok fogadási rendjét, azonban több szabályt is megszegett. A vád szerint tévedésből átállította a váltót egy éppen áthaladó szerelvény alatt, ami emiatt kisiklott. A balesetben egy utas könnyű sérülést szenvedett, jelentős kár keletkezett, és a vasúti közlekedésben közel egy hónapig fennakadások voltak. Az ügyészség felfüggesztett fogház büntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott a vasutassal szemben. Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Kaposvári MCC következő előadásának vendége június végén. A beszélgetés során a Liverpool focistájának édesapja mesél majd arról, hogy Szoboszlai Dominik hogy jutott el a Premier League-ig. Szó esik majd a gyermekkori évekről, a kudarcokról és sikerekről, a magyar utánpótlás nevelés kihívásairól, valamint arról is, hogy milyen árat kell fizetni a világszintű sikerért. Az előadás június 30-án kedden 17 órakor kezdődik majd a Dorottya házban. A Kaposfüredi rajzszakkör alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a Kormányhivatal galériában. A csaknem 20 éve működő közösség 5 tagja mutatja be rajzait és festményeit a tárlaton, ahol mintegy 50 alkotást láthatnak az érdeklődők. A kiállított művek között portrék, tájképek, csendéletek és fantáziavilágot idéző alkotások is szerepelnek. A tárlat július 2-ig látogatható. A harmadik legszárazabb és a 9. legmelegebb volt az idei tavasz Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet adatai szerint az évszak országos átlag hőmérséklete 12,1 Celsius fok volt, ami egy fokkal meghaladta az átlagot, miközben a lehűlések több helyen fagykárokat okoztak a gyümölcsösökben. A csapadék mennyisége országosan az átlag alig több mint felét érte el. A legmagasabb hőmérsékletet május 27-én Újpesten mérték 34,4 Celsius fokot, míg a legkevesebb csapadék Debrecenben esett. Volt olyan mérőállomás, ahol mindössze 27,5 mm csapadék hullott. Elektromos roller gyulladt ki Heves megyében Pétervására településen egy családi házban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz a jármű környezetében lévő bútorokra is átterjedt, a lángokat a helyi tűzoltók oltották el. A feltételezések szerint a tüzet a roller zárlatos akkumulátor okozta, miközben a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Csapadék nem várható, a szél viszont élénk lehet. A hőmérséklet 28-29 fok környékén tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 33-35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában.
7: Györfi Betta.
8: Én nem azt mondom, hogy eddig nem lehetett velünk táncolni, na de a folytatásban még inkább lehetőségetek lesz erre, vagy egy kicsit megmozgassátok a lábaitokat az asztal alatt, az irodában, ha ott hallgattok bennünket, a popót az autóban, de csak annyira, hogy aztán ne legyen belőle baj, de mindenképpen érdemes legalább néhány percre átadni magatokat egy-egy dal hangulatának. Jön Ellie Goulding egy újdonsággal, a Black Prada Dress cíművel, de előbb még DJ Bobóval táncolunk, ez a Somebody Dance With Me.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. I heard what you said.

Cyrus énekelte End of the World című dalát a rádió. Moston 2 perccel járunk 1:45 után, épp egy órával ezelőtt ajánlottam hűsítőként, mert hogy megjelent a hazai földekről származó dinnye. A nagy melegben a legjobb frissítő, fogyasszatok belőle hát minél többet, de ne úgy, hogy kipöckölitek belőle a magokat. A legtöbben így falatozzuk ezt a lédús vörös gyümölcshúst, precíz és fárasztó munkával kigyűjtögetjük a tányér szélére a kis fekete szemeket. A táplálkozás kutatók és a legfrissebb egészségügyi elemzések szerint ezzel a berögzült szokással óriási baklövést követünk el. Kiderült ugyanis, hogy a görögdinnye egyik legtáplálóbb vitaminokban és ásványi anyagokban leggazdagabb részét pazaroljuk el, ahelyett, hogy a szervezetünk javára fordítanánk. A gyümölcshús fogyasztása is önmagában valóságos wellness a szervezetnek. A tudomány szerint az igazi koncentrált kincs mégis a magokban rejlik. Ezek a parányi fekete szemek valóságos tápanyagbombák, rendkívül gazdagok magnéziumban, vasban, cinkben és értékes szívbarát telítetlen zsírsavakban. Kiemelkedő fehérje és rosttartalmuk van, így ha kiköpködjük, a nyár legkoncentráltabb természetes ásványi anyagforrásától fosztjuk meg a testünket. És hogy mi a tökéletes módszer, hogy hogyan kell fogyasztani őket, hogy valóban használjanak? Nem fog tetszeni sok mindenkinek, de nem elég egyszerűen egészben lenyelni őket, hiszen úgy érintetlenül távoznak. A titok nyitja az alapos rágás. A magukat a dinnye húsával együtt jól meg kell rágni. Ha esetleg valaki ettől idegenkedik, a kikapart magokat kiszárítva, sütőben enyhén megpirítva, zseniális ropogós saláta feltétet vagy krémleves betétet is készíthetünk belőlük. Éljetek hát a természet adta lehetőséggel, meg azzal a lehetőséggel is, hogy találkoztok itt nálunk Linkin Parkkal, most pedig jön Jonas.

0: műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Késő estig várnak benneteket ma is a Kultik moziba, például az újdonságokra, Toy Story 5 című animációs filmre, vagy az Életem legjobb száma című musical végjátékra. Ha pedig szombaton délután 3 órától nézitek meg a Mandalori és Grogu című filmet, akkor különleges vendégekkel is találkozhattok. A mozi előterében ott lesznek az Other Dream Shadows csapat tagjai, akik lenyűgöző Star Wars karakter jelmezekkel és a messzi-messzi galaxis hangulatával várják a rajongókat. Lehet közös fotókat készíteni, úgyhogy ez egy igazi intergalaktikus élmény lesz majd. Nagyon hangulatos lesz a múzeumok éjszakája, június 20-án szombaton, délután 5 órától a Riprónai Múzeumban hívnak benneteket, a börtönöket meg lehet ismerni, milyenek voltak régen és ma, lesz élményfestés, bábelőadás, levéltári programok, múzeumi tapogatók, tárlatvezetése, kiállítás megnyitó, ismeretterjesztő előadások és tűzugrás is a Somos zenekarral. A Szent Jakabi Bence és Apátság romkertjében délután 5 órától nyílnak meg a kapuk este 11-ig, lehet látogatást tenni ott, este 9-kor fáklyás tárlatvezetés is lesz. A Riprónai Emlékház és Látogatóközpontban szintén délután 5 és este 11 között lehet eltölteni egy kis időt, 6 órakor és 7 órakor lesz koordinátori tárlatvezetés. Aztán a Szennai Múzeumok éjszakája programok 6 órakor kezdődnek, fotókiállítás és filmvetítés lesz, fél 9-től jön Dongó Helka koncert, aztán fél 10-től Szent Iványi Táncház és Tűzugrás a Berbécs együttessel, de emellett lesz szalonnasütés a tűz körül, népi és kézműves játszó, meseelőadás, randi kosár, közös énekszó mellett koszorúkészítés és szerelmi jóslások is. Éjszakai fürdőzést rendeznek Igalban, a gyógyfürdőben június 20-án este 7 órától, a zenéért DJ Volumen lesz a felelős. Orgona hangversenyt a Nagyboldogasszony Székesegyházban hallgathattok június 20-án szombaton este 7:30-tól, Teleki Miklós és Vámosi Péter lép majd fel, a belépés ingyenes. Aztán szombaton és vasárnap rendezik meg a Second Hand hétvégét a Bíbor Ligetben, szombaton a Retro Vintage vásár zajlik, vasárnap pedig a gyerek cuccok vására. Vasárnap lesz a nyárindító kutyabuli 10 órától Toponáron. A belépés ingyenes mindenkinek. Csoportos engedelmes órát, puller bemutatót, házi puller versenyt, kutyasuli trükk király versenyt is rendeznek, és lesz csobbanás, szabadtéri játék a kutyusoknak, meg még talán fagy is.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éve születésnapja. Két témát már említettünk a korábbiakban, ugye az új autókínálatot, aztán a használt autókról is beszéltünk, továbbá a szervízszolgáltatásokról. Egy éves születésnap, ez általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
4: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az à la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szervizkedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
3: Na, ez már is nagyon-nagyon jól hangzik. Van esetleg más valami is még a kínálatban?
4: Emellett van egy születésnap időszakunk, ami azt jelenti, hogy a tesztfületésre jelenkező ügyfeleink a kollégáknál regisztrálnak, és közöttük egy 30, 50 vagy 80 ezer forintos üzemanyagutalványt sorsolunk ki.
3: Ó, hát ez a mai világban úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon korrekt ajánlat. Plusz nyilván autót is lehet próbálni, megnézni az új modelleket, akár a használt modelleket, a szervizszolgáltatásokat, esetleg ha valaki még nem járt az à la carte autóházba, személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: Márka kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
3: Köszönjük szépen, hát akkor találkozunk legközelebb kint az à la carte autóházban.
4: Mi is köszönjük, és várunk téged is, és kedves ügyfeleinket, valamennyi érdeklődőt.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
5: tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
6: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is, legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
5: Az a meteorit.
6: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

hallom azokat a dalokat, amiktől az ember érzi, hogy pezseg a vére. Mondjuk ehhez kell egy kis hangerő is. A Purple Disco Machine és Kungs közös a Substitution szólt a rádió moston. Na, a folytatásban is lesz olyan dalunk, amitől majd pezseghettek. Kévó, Lenny Kravitz Fly című dalának adott egy kicsit másabb hangzást. Ez következik most, aztán jön még az Of Monsters and Men és a Maneskin is a legfrissebb hírekig.

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: 25-ször avatkoztak be a tűzoltók a tegnapi vihar miatt. Nagy az esélyre, hogy a hétvégén hőségriasztást rendelnek el. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. 25 riasztást kaptak a tűzoltók a szerda délutáni vihar miatt Kaposváron és környékén. A nagy erejű széllökésekkel érkező zivatar miatt fák dőltek közutakra, járdákra, vasúti sínekre, villanyvezetékekre és épületekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében több fa is a vasúti sínekre dőlt, míg a Toponári úton és a kaposfüredi úton egy-egy nagyméretű faák szakadt villanyvezetékekre. A Desedán a strandnál ketté hasadt egy fa, Kaposváron a Gruber János utcában kidőlt fa zárta el teljes szélességében az utat, a Móri Zsigmond és a Nyár utcában pedig épületekre dőltek fák. Somogyi Diák is díjat nyert az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotópályázatán. Az országos megmérettetésre több mint 4400 pályamű érkezett, amelyek a tűzvédelem, a lakástüzek megelőzése és a tűzoltó hagyományok témáját dolgozták fel. A kézműves alkotás kategória 11-14 éves korcsoportjában Horváth Lilla, a Barcsi Deák Ferenc iskola tanulója második helyezést ért el egy Gyufa Ára című munkájával. A díjakat kedden adták át Budapesten a Katasztrófa Védelem Központi Múzeumában. Elrendelte a dohánybolt és kaszinó koncessziók átfogó felülvizsgálatát a kormány. A tervezett vizsgálat a dohánykereskedelmi rendszer teljes szabályozását érinti, míg a kaszinó koncessziók esetében a korábbi években hosszú távra odaítélt működési okokat tekintik át. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kormány célja, hogy megvizsgálja a jelenlegi rendszer működését, valamint a szabályozás esetleges módosításának lehetőségét a közérdek és a piaci átláthatóság érdekében. Nagy az esély rá, hogy a hétvégén hőségriasztást rendelnek el, miután tartósan 30 fok fölötti meleg várható az országban. Erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a csütörtöki kormányinfón. A hétvégén megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségkockázatot jelent, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. A Hungaromet emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy pénteken nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűzőnapot. Egyre nagyobb problémát jelent Magyarországon az idegen honos kaktuszfajok terjedése. A szakemberek szerint több faj már nem csak a kertekben fordul elő, hanem természetes élőhelyeken is megtelepedett. A Kiskunságban látványos állományai alakultak ki a heverő medvetalp kaktusznak, amely virágzás idején különösen feltűnő. A kaktuszok terjedését a vízhiány, az élőhelyek átalakulása és az egymást követő enyhe telek is segíthetik, ami hosszabb távon természetvédelmi kihívást jelenthet.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Csapadék nem várható, a szél viszont élénk lehet. A hőmérséklet 28-29 fok környékén tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 33-35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Lesz itt minden a folytatásban. Egy kis keringőre való felhívás, I'm Your Baby Tonight címmel. Whitney Houston énekli klasszikusát. A Magna Cum Laude is jön újdonságával, az lesz, a mindig lesz. Előtte viszont Calvin Harris és Clementine Douglas közösét hallgatjuk, ez a Blessings.

0: Vanessa Diamond című dalát énekelte a rádió moston. A hétvégén hűsölni érdemes a nagy melegben, és a Kultik moziban bizony lehet is. Ráadásul egy különleges eseménnyel is várnak benneteket, ahogy említettem már korábban, a szombati Mandalori és Grogu délutáni vetítés előtt kint lesznek Star Wars karakter jelmezekben az Other Rim Shadows csapat tagjai, a messzi-messzi galaxis hangulatát hozzák el tehát nekünk. Viszont hétfőn is lesz egy különleges vetítés a Kultikban. A fantasy rajongók számára ez szinte kötelező. A népszerű HBO sorozata a Sárkányok háza harmadik évadának első epizódja nem csak a képernyőkön, hanem mozivásznon is látható lesz. Például Kaposváron is. A Trónok harca Sárkányok háza című fantasyt hétfőn este 7 órától vetítik majd a Kultikban itt Kaposváron. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek ezen részt venni. És hogy még min érdemes részt venni a hétvégén, mindjárt mondom. De addig is elkezdem Szakács Gergő dalát játszani.
1: Három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Vasárnap rendezik meg immáron negyedik alkalommal az évadzáró nyárköszöntő családi napot a Csiky Gergely Színház. Művészei a Színház Parkban. Délután 3 órától lesz a piknik nyitó, vendégfogadással, zsonglőrködéssel, jön egy vándorcirkusz, aztán lesz táncházasom vagy zenekarral. Az Illaberek Bábszínház Robin Hood című előadására várják a gyerkőcöket 5:30-tól, majd lesz gólyalábas műsor, és Rutkai Bori Banda gyerekkoncertjét is meg lehet hallgatni 6 órától. A következő évad fáját is elültetik, majd a Kaposvár helyőrségi zenekar gyepsóját lehet megnézni, meghallgatni. Jön venezuelai, spanyol gitárművész és hegedűművész is, illetve lesz tűzzsonglőr show este 8:30-tól, és még nosztalgia koncert is a Csiky művészeivel. De emellett számos kísérő programmal is várnak benneteket, kicsiket és nagyokat, játszóházzal, hordómozdonnyal, arcfestéssel, és nem is tudom az összeset felsorolni, de lesz gasztropiknik is, természetesen gondolnak a frissítőkre és a finomságokra is. A rendezvény ingyenes, a színházi piknik tehát vasárnap délután 3-tól késő estig tart majd.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éve születésnapja.
4: Az à la carte autóház az elmúlt éven sokak számára vált ismerős névé, nem csak Kaposváron, de Kaposvár környéken is. Kereskedésünkben 9 népszerű márka modelljei közül válogathatnak az ügyfelek, legyen szó első autóról, családi autóról, vagy akár céges használatra keresett modellről. Cél számunkra egyszerű, segíteni ügyfeleinknek megtalálni azt az autót, amely valóban megfelel az igényeiknek hétköznapi, akár céges felhasználásra.
3: Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják.
4: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a Modern Service Központ, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap teljes körű kárügyintézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük a javítással kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
3: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
4: Természetesen.
3: Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: Márka kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
3: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
4: És köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
5: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottam. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

volt Medúza és Derma Kennedy közös dala a Paradise a Rádió Moston, és mindjárt lesz nekünk egy Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake közösünk, a Give It To Me című dal, a hírek előtt jön Simple Plan, Király Linda, és most Charlie Puth, Ian Cook párosa, és a hírek után jön Mau is, egyelőre még egyedül a 20 csúcson legfrissebb adásával, de Moli kapitány is hamarosan visszatér, ez is kiderül a műsorból, és még számos izgalmas dolog, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk, mi is találkozhatunk még 4 óra után, de most egyelőre még Let 'Em Ride címmel hallgatjuk Charlie Puth és Ian Cook közösét, rádiózzatok velünk!

0: Reklám.
1: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
11: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Vádat emeltek egy vasutas ellen, aki miatt kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Szoboszlai Dominik édesapja lesz az MCC következő vendége. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Vádat emeltek egy vasúti forgalom irányító ellen, aki miatt 2024 nyarán kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Az ügyészség szerint az 50-es évei végén járó férfi egy késés csökkentése miatt módosította a vonatok fogadási rendjét, azonban több szabályt is megszegett. A vád szerint tévedésből átállította a váltót egy éppen áthaladó szerelvény alatt, ami emiatt kisiklott. A balesetben egy utas könnyű sérülést szenvedett, jelentős kár keletkezett, és a vasúti közlekedésben közel egy hónapig fennakadások voltak. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott a vasutassal szemben. Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja lesz a kaposvári MCC következő előadásának vendége június végén. A beszélgetés során a Liverpool focistájának édesapja mesél majd arról, hogy Szoboszlai Dominik hogy jutott el a Premier League-ig. Szó esik majd a gyermekkori évekről, a kudarcokról és sikerekről, a magyar utánpótlás nevelés kihívásairól, valamint arról is, hogy milyen árat kell fizetni a világszintű sikerért. Az előadás június 30-án kedden 17 órakor kezdődik majd a Dorottya házban. Három szezon után távozik a finn kaposvár férfi röplabda csapatából Sztyepán Novoszelov. Az orosz center 2023-ban érkezett a klubhoz, és azóta meghatározó játékosa volt az együttesnek. A kaposvári csapattal két bajnoki címet és két magyar kupa győzelmet szerzett. Novoszelov a három szezon alatt összesen 106 bajnoki és magyar kupa mérkőzésen lépett pályára a finn kaposvár színeiben. Átalakítja a kormány a rendvédelmi szervezet rendszert. Ennek részeként jelenlegi önálló formájában megszűnik a terror elhárítási központ, és az országos rendőrfőkapitányság alá kerül. A tervek szerint a TEK műveleti és személyvédelmi feladatokat lát majd el. A Nemzeti Nyomozó Iroda önállóan végzi a nyomozati munkát, míg a készenléti rendőrség az objektum védelemre és a tűzszerészeti feladatokra koncentrál. Az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Ukrajna Moszkva ellen csütörtökön. A támadások során az orosz főváros térségében több tucat célpontot ért találat, köztük egy olajfinomítót is, amelyben károk keletkeztek és szinte feketébe borult az ég a fekete füsttől. Az orosz hatóságok szerint több száz drónt megsemmisítettek, ugyanakkor egyes eszközök elérték céljukat. A jelentések szerint 16-an sérültek meg a támadásokban, több város részben riadót rendeltek el, a repülőtereken pedig átmenetileg forgalomkorlátozások voltak.
0: Időjárás jelentés.
12: A nap hátralévő felében is marad a napos, változóan felhős idő. Csapadék nem várható, a szél viszont élénk lehet. A hőmérséklet 28 fok környékén alakul, és este is 24-25 fok lesz. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, a hétvégére már 33-35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallotta.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Okay, let's go!
14: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
15: Úgy-úgy, sziasztok drága hallgatóink, újra jelentkezünk a legfrissebb slágerekkel, mert újra itt a 20 a csúcson. Vilike még nincs, de jó hírem van, hogy jövő héten újra itt lesz velünk, visszatér kapitányunk, és megint együtt eshetünk neki a világ legellentmondásosabb dolgainak. Na, de hát bele is fogok a mai műsorba, hiszen most is rengeteg a dolgunk, újdonságok várnak ránk, retro helyezett és persze egy kis izgalom. Mielőtt azonban valóban belekezdenék a mai témánkba, engedjétek meg azt az információt, amit megígértem még akkor, amikor a Michael játékunk volt néhány adással ezelőtt itt a Hacsban. Ugye akkor olyan 700 millió dollár körül járt a bevétele a filmnek, és mondtam, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig jut el a film. Ti is adtatok jó néhány visszajelzést, és volt hallgatónk, aki meg is kért rá, hogy ha lesz pontosabb információ, akkor beszéljünk már erről. Na hát megjöttek a legfrissebb adatok, és képzeljétek el, hogy már megelőzte a világ eddigi legtöbb bevételt hozó zenei életrajzi filmjét, a Bohemian Rhapsody-t, a Michael. Ugyanis míg ugye a Queen és Freddie Mercury életéről szóló film globálisan 903,6 millió dollárt hozott, addig a Michael elérte már a 911,9 millió dolláros bevételt világszerte. Valószínűleg a Top Gun Maverickre nem lesz veszélyes, az ugyanis globálisan már közel 1,5 milliárd dollárnál tart, de azért ez is szép teljesítmény a Michaeltől, nem beszélve arról, ugye, hogy ez még csak a teljes életmű első fele volt. Kíváncsian várom, hogy a második felét mennyien fogják majd megnézni, hogyha elkészül. Na, ennyit akkor Michaelről, és akkor kezdjünk is bele a mai műsorba, mert hogy tényleg rengeteg dologról kell beszámoljak nektek. Ma is lesz néhány visszatekintő pillanatunk, mert annyit foglalkoztunk a múlt titkaival korábban. Annyiszor ástunk mélyre Vilikével, és annyi különleges dolgot kutyultunk már elő a múltból, hogy érdemes lesz ma megint felidézni ezeket. Sőt, egy izgalmas beszélgetést is felszínre hozok megint csak, hiszen itt járt nálam korábban Varga Máté régész, akit kikérdeztem arról, hogy milyen egy igazi régész élete tényleg olyan-e, mint Indiana Jones-é. Ezt is megmutatom ma, de ennek a témának van egy új és elég bizarr apropója, képzeljétek el. Biztos hallottatok már Ötziről. Ötzi egy rézkori elődünk, akit még 1991-ben találtak meg az Öclai Alpokban. Ha jól tudom, akkor kirándulók fedezték fel, azt hitték először rá, hogy egy rosszul járt, megfagyott hegymászó tetemét találták meg. Aztán kiderült, hogy ennél bizony sokkal, de sokkal nagyobb horderejű a lelet, hiszen egy 5300 éves ember került elő a jég alól, ráadásul a fagy és a kiszáradás olyan tökéletesen konzerválták Ötzi belső szerveit is, valamint a bőrét, a tetoválásait és izmait, minthogyha csak egy múzeumi vitrínbe tervezték volna. És hát most jön a slusszpoén. Új kutatások bizonyítják ugyanis, hogy ez a vitrín egyáltalán nem élettelen. A jégemberben még mindig pislákol az élet. Egyrészt mondjuk kiderült az is, hogy Öcsiben olyan bérrendszeri baktériumokat találtak, amelyek ugye a mai modern, agyon industrializált társadalmak emberéből már szinte teljesen kivesztek, ám a nagy meglepetés az volt, hogy bizony olyan élesztő gomba nemzetséget is találtak a múmiában, amik a laboratórium meleg környezetében életre keltek. De atya ég, olyan, mint egy horrorisztikus film. Az 5300 éve tetszhalott sejtek ébredezni kezdtek ugyanis, és osztódásnak indultak. Konkrétan élő kolóniákat tenyésztettünk ki az Öcsi testéből vett mintákból. Egy növekvő gombateleppel pedig nem lehet vitatkozni, az bizony él, nyilatkozta Mohamed Sharan, a kutatásvezető mikrobiológusa. A fagypont alatti luxus környezetben ugyanis ezek a gombák, köszönték szépen, remekül elvoltak és szaporodtak. 5300 év után pedig újra életre keltek. Hát ez kevésbé megnyugtató, bár tudományosan ez egy nagyon nagy dolog, hogy mit köszönhetünk majd a jövőben neki, az még kérdés, de hát bízzunk benne, hogy az emberiség hasznára tudjuk fordítani. Na, én mondtam, hogy bizarr ez a hír, nem sokára újabb izgalmas régiségekkel szolgálok, hiszen bizony a föld mélye kincseket és sokszor ijesztő titkokat rejt. Na, ezek közül hozok nem sokára egyet, mielőtt azonban ezt megmutatnánk, meghallgatjuk listánk 18. helyezettjét. A Nickelback nevű formációval kezdünk, Bones for the Crows. Ez daluk címe, nemrég néhány hete került be a listába, de szerintem hamarosan el is fog hagyni bennünket, hiszen rengeteg az újdonság, minden esetre most még itt vannak, úgyhogy velük kezdünk.
16: A 18.

0: De jó kis dal volt. Ők voltak a Nickelback és a Bones for the Crows. Egy jó kis zúzós belevaló nyári zene a Nickelback tollából. No, folytatjuk tovább a 20-20-as listát, drága hallgatóink. Megint csak könnyékig nyúlunk a múltba. Szó volt ugye egy aktuális hírról, amiből kiderült, hogy bizony, míg Ötzi az 5300 éves jégember nagyjából 45 évet élt, a benne található mikrobák még ma is mozgolódnak és még ma is élnek 5300 év után. No hát egy japán temetőből is előkerült egy érdekes tetem, amiről viszont az derült ki, hogy szegény ember bizony igencsak borzalmas körülmények között fejezte be földi pályafutását. Erről beszélgettünk, vagy inkább sápítoztunk Vilikével korábban, figyeljetek csak! Találtak, képzeljétek el, például olyan leleteket, amik azt bizonyítják, hogy bizony már 3000 évvel ezelőtt is találkozott ember és cápa. Ugye azt mondják, hogy az archeológiai leletek között nagyon-nagyon kevés az olyan, ami mondjuk esetleg nem egy betegséget, vagy egy másik ember keze által elszenvedett halált mutat, hanem a ragadozóval találkozó emberek maradványaiból nagyon-nagyon kevés van, pláne cápa támadásból, de hiszitek vagy nem, egy japán temetőben találtak egy 3000 éves leletet, amit megvizsgáltak a kutatók, és egyértelmű lett belőle, hogy cápa végzett azzal a szerencsétlen emberrel.
1: Mit keresett az a vízben ilyenkorán?
0: Valószínűleg halász volt.
1: Ja, aha, valószínűleg... 3000 éve előtt is halásztak.
0: Igen, tudod, halásztak, vadásztak, gyűjtögettek már az ősemberek is, tudod? Igen.
1: Akkor nem volt szupermarket.
0: Tsukumo! Így hívják ezt a települést, a japán települést, ahol van egy kagylódomb nevezetű temetkezési hely, itt találtak rá erre a leletre. 12 éven felülieknek szól a következő kis tartalom.
1: Akkor kimegyek bár-e.
0: Borzasztó találkozás lehetett, ugyanis 790 darab fogak ejtette sérülést találtak a manus csontjain.
1: Hűha.
0: Az, hogy már csontodban ott legyen a cápának a foga, 790. Figyelj, ezt a manust konkrétan nagyjából megzabálta a cápa. A sérülései arra utaltak, hogy a támadáskor életben volt, a bal keze, amellyel védekezhetett, hiányzott, jobb lába sem volt meg, a bal lábát pedig fordítva helyezték a testére, amikor eltemették, nagy valószínűséggel ugye ezt lekapta a cápa, de ez még ott volt, tehát azt ugyanúgy megtalálták és csórival együtt eltemették. Állítólag ugye azt mondják, hogy valószínűleg egy halász lehetett, a kutatók szerint egy nagyméretű cápa végezhetett a férfival, vagy tigris, de legvalószínűbb, hogy nagy fehér cápa volt.
1: Bement a vízbe halászni, nem a csónakról csinálta
0: mindezt? Valószínűleg igen. 3000 évvel ezelőtt azért nyilván korlátozottabbak voltak a lehetőségek, tehát ott valószínűleg sokkal nagyobb volt a kontakt ember és víz között, meg hát ki tudja, hogy mondjuk egy ekkora cápa nem borította fel azt a kis ladikot, amivel ezek ott próbáltak macerászni, vagy mondjuk nem keveredett bele a halászhálóba ez a nagy állat, amit megpróbáltak kiszabadítani, aztán manus beleesett a vízbe, tehát hogy bármi lehetett. Nagyon különlegesnek számít a lelet, mert állítólag nagyon kevés cápa támadással összeköthető régészeti eset van. Azt a mindenit! 790 darab fognyom. Hát csóró embert jól megrágta az a jószág. Ilyen kicsekkolást senkinek nem kívánok, ám nehogy azt higgyétek, hogy 3000 évvel ezelőtt voltak a legveszélyesebbek a földvizei. Nem ám. Mindjárt jövök az újabb hátborzongató részletekkel, előtt azonban meghallgatjuk mai első újdonságunkat, hiszen egy új dallal tért vissza a Lost Frequencies. Leave It All, ez daluk címe. Ez mutatkozik be most listánk 17. helyén.
2: A 17.

0: Ők voltak a Lost Frequencies és a Live It All, egy nagyon érdekes, nagyon kellemes felvétel. Újdonságként szólt listánk 17. helyén. Na nem sokára hozok egy másik újdonságot, előtte azonban megint csak kukkantsunk vissza a múltba. Hogyha azt hittétek, hogy manapság veszélyes olyan vizekben fürdőzgetni, ahol ugye nagy ragadozók élnek, akkor nagyon tévedtek. Mert hogy volt egy olyan korszak, ahol még a paleontológusok sem mentek volna be a vízbe. Sem kutatni, sem kikapcsolódni. Az milyen, amikor egy ős kutató is szörnyűködve tisztogatja a fellelt csontokat. Mert bizony volt ilyen, erről is beszélgettünk Vilikével, figyeljetek csak! Tényleg igaz lesz az, hogy a Kréta és a Júra környékén a Földön élő állatok egy része valóban igazi szörnyetek volt. Sokat látott paleontológusok is azt mondják, hogy a nagy cápáktól hemzsegő vizek kis felfújható babamedencék ahhoz képest, ami borzalom akkoriban létezett a felszín alatt.
1: Tehát a vizek veszélyesebbek voltak, mint a szárazföld?
0: Ugyanolyan veszélyesek voltak, de hogy a vizek ugye adott esetben most is azért veszélyesebbek, mert nem mozgunk ott túlságosan rutinosan, és nem látunk ugye a felszín alá. Lásd, ugye hát azért mindenkiben benne van az a para, hogy mit több bekukkantasz a víz alá, és ott jön szembe egy hatalmas cápa mondjuk, és hogy félünk most a cápáktól, azok a szörnyetegeink, de hogy azt mondják a szakértők, hogy hát a most a cápáktól hemzsegő vizek,
1: az kis játékszer.
0: Az kis baba medence lett volna ahhoz képest, mert hogy olyan rémségek voltak a felszín alatt. Ennek egyik ékes példája a nemrég Marokkóban megtalált maradvány, amit Kindjaria Akutának neveztek el, azaz éles törnek. Eredetileg ugye Satania Pandemoniumnak akarták nevezni, ami ördög a pokolbolt jelent. Vajon miért? Vagyon ez egy kis ártatlan kezes bárány lehetett ez a kis lény? Na hát képzeljetek el egy 8 méteres, leginkább a cápáéhoz hasonló testet, amihez dukált egy hatalmas, masszív állkapocssal és borotva éles fogakkal tarkított, kicsit az aligátoréhoz hasonló fej, de mindez spékeld meg a kígyók tulajdonságával, azzal az elképesztő hajlékonysággal és gyorsasággal és rugalmassággal.
1: Ezeket egyébként a csontvázak alapján állítják vissza?
0: Igen.
1: Hogy ez így nézett ki, akkor ott ennyire veszélyes volt.
0: Hát egyébként nyilván a csontok alapján most is fel tudják építeni, hogy egyébként hogy nézhetett ki a koponya alapján és minden egyéb alapján.
1: És ez a izgő mozgó kígyóra emlékeztető krokodil.
0: Hát de most gondolj bele, hogy ötvözöl egy cápát, egy hatalmas kígyót és egy krokodilt. A feje leginkább olyan kicsit krokodilos volt, azt mondják, hogy a koponya csontja
1: az... Bálnagyságú lehet ez, hogy kisebb.
0: Hát 8 méteres.
1: Az nem kicsi.
0: Dr. Nick Longreach, a Bath Egyetem tudósa vezette ezt a felfedezést, úgy fogalmazott, hogy rémálomba illő lehetett ez a jószág, idézem. Kinézete rémálomba illő démoni lehetett, ráadásul állkapcsa, tele tűéles fogakkal, iszonyatosan erős harapásra volt képes. A nagy testméret, az erőteljes állkapocs, az áramvonalas koponyaforma és a törszerű fogak arra utalnak, hogy ez a Kindjaria csúcsragadozó volt.
1: Ha.
0: Na nem mond. Na nem mond, hogy az volt. Állítólag ez a lény a késő krétakorban élhetett, ahogy mondtam, testmérete 8 méter körüli volt, de érdekes, hogy nem ugye a klasszikus cápa vagy dinoszaurusz tulajdonságokkal rendelkezett csak, hanem a gyíkokra és a kígyókra jellemző hajlékony tulajdonságokkal is, amik elősegítették a méreteihez képest is gyors és rugalmas mozgását. A Kindjaria Akuta az Atlanti óceán Marokkóhoz közeli partvidéke mentén élhetett. A kutatók pedig azt mondják, hogy nem ez volt az egyetlen szörnyetek ezekben a vizekben, mert hogy ez a régió kimondottan kedvezett a csúcsragadozóknak, úgyhogy nem is csak a most megtalált lény volt a környék egyeduralkodó csúcsragadozója, ebben az időben állítólag sokkal több jószág is versengett ezért a címért.
1: Tele volt ők a tenger.
0: Hát mondhatni, igen. Hozzátették azt is, hogy ha ezek a csúcsragadozók a hatalmas becsapódás okán, tehát a meteor becsapódás okán nem tűntek volna el, esélyünk sem lett volna nekünk sem, de a bálnáknak, a halaknak, a teknősöknek, a fókáknak, a kis cápáknak, sőt még a mai nagy fehér cápának sem lett volna esélye, hogy úgy alakuljon ki, úgy fejlődjön, úgy az evolúció úgy menjen végbe, mint ahogy most történt.
1: Ezek fejlődtek volna tovább?
0: Valószínűleg
1: megszegyült volna.
0: Na, úgyhogy bárhova is mentek tengerpartra, jó nyaralást kívánunk mindenkinek, kellemes fürdőzés.
1: Tigesz rohangál a fasékert ebben.
0: Hát gyerekek, elképesztő. Na hát, aki nyaralni készül, nyugodjon meg, ma már sokkal, de sokkal kisebb cápák jelentenek csak veszélyt. Na hát persze viccelek, senkit nem fog beérni, nyugodtan nyaralgassatok, fürödjetek, de azért érdemes néha bekukkantani a víz alá. Na kérem, jön egy újdonság megint, aztán egy kis reklámszünet után visszatérek, és egy sokkal, de sokkal kevésbé véres, ám roppant izgalmas témával folytatom, hiszen nálam járt korábban Varga Máté régész, akit kifaggattam erről a nagyon izgalmas és hiedelmekkel körülvett szakmáról. Ezzel idejövök mindjárt. Most azonban jöjjön mai második újdonságunk, mégpedig Niall Horan, aki szintén egy új dallal rukkolt elő, Tastes So Good, ez dalának címe, listánk 14. helyén mutatkozik be. Ez jön most.
2: A 14.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Reklám. Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
2: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
3: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Ez nagyot fog szólni. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista.
2: Így van, visszatért a Kusza 20-as slágerlista, drága hallgatók, folytatjuk tovább. És akkor, ahogy ígértem, egy sokkal kellemesebb, de roppant izgalmas téma jön, mert hogy a régészet egy ritka és nagyon különleges foglalkozás. Hogy hogyan dolgoznak napjaink Indiana Jones-ai, azt most megmutatom. Figyeljetek! Szerintem nagyon sokan eljátszottunk a gondolattal, más nem gyermekkorunkban, hogy milyen lenne föld alá rejtett kincseket találni, milyen lenne ősi lények maradványaira bukkanni, és bizony vannak, akiknek ez a vágy kitartott, sőt, kitart még ma is. Őket nevezzük régészeknek. Na de milyen lehet egy mai régész élete? Milyen különleges dolgokra lelnek? Úgy dolgoznak, mint Indiana Jones, vagy a modern kor vívmányainak köszönhetően sokkal könnyebb dolguk van? Aki pedig segít nekünk feltárni ezeket a rejtélyeket, az nem más, mint egy tapasztalt és sokat látott régész, Varga Máté, aki itt ül velem már a stúdióban. Hello, Máté!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kezdésként egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan kell elképzelnünk egy mai régész életét. Mert ugye nyilván mindenki a kalandfilmekre gondol, gondolom, ezt sokat megkapjátok, hogy a régész megkap egy rejtélyes munkát, és már is indul egy felfedezetlen területre, ahol egy hatalmas őskori szörnynek a csontjait fogja kiásni. És persze mindez barna kalapban, ostorral,
3: így van,
2: úgy, mint ahogy Indi. Hogyan dolgozik ma egy régész?
3: Van egy négy ilyen téfitet, ami nem igaz a régészekre, jó, hogyha már így erről beszél.
2: Igen.
3: Na, az egyik az, hogy amit Indiana Jones csinál, nyilván ahhoz nem sok közünk van. Én is nagyon imádom az Indiana Jones filmeket. Alapvetően mondjuk jól ábrázolják, mert egy tudós professzor, és ugye ez feltűnik a filmeknek, főleg az elején, utána már ugye inkább egy ilyen kalandfilm, de igen, ugye ez igen. Nekünk nem sok közünk van, kalap az van, ostor, bőrkabát mondjuk kevésbé.
2: Igen, pisztoly pláne.
3: Aztán a másik ugye meg szokták kérdezni, hogy és akkor dínó csontokat találunk, ásunk-e. Igazából nem, mert hogy a mi munkánk során mondjuk egy átlag feltáráson ez akár legyen mondjuk egy városi ásatás, vagy valahol mondjuk külterületen, egy 2-3 méterre ásunk le, annál mélyebbre általában nem szoktunk, és ilyen helyeken azért dínócsontok nincsenek, arra ugye van egy külön tudományág, ez a paleontológia. Ráadásul a dínócsontok azok sokkal idősebbek is, mint azok a leletek, mint amivel mi foglalkozunk.
2: Igen.
3: Aztán a másik gyakorló kérdés, ami szoktuk, hogy találtunk-e már aranyat, mondjuk ennek azért van valóság alapja, és ugye Egyiptomot nagyon sokan szeretik, a piramisok, rengeteg rejtély van ott valószínűleg manapság, mert nagyon sok kutatni való is még. Sokan azzal azonosítják a régészetet, hogy a régészet, akkor az biztos
2: az Egyiptomban.
3: Egyiptomban van,
2: fütet,
3: és hogy biztos mindenki ott akar kutatni, meg hogy én akartam már Egyiptomban kutatni, megmondom, hogy szinte ez annyira nem érdekelt soha, nyilván egyszer elmennék megnézni, de annyi információt be lehet szerezni róla interneten, publikációkból, stb., uh-huh. hogy nekem az úgy ki is elégíti a kíváncsiságom. De nyilván lenne lehetőség, elmennék egyszer, de szerintem itt a környékünkön, Magyarországon is annyi érdekes kutatni való van, hogy az bőven elég nekünk egy életre.
2: Ha már tévhitek, akkor szerintem azt is nagyon sokan gondolják rólatok, hogy ti reggeltől estig kint vagytok terepen, és ecsettel, lapáttal dolgoztok, holott azért szerintem ennél sokkal komplexebb a munka. Hogy áll össze egy mai régész munkája? Mennyi a terepmunka, mennyi a kutató munka, és a többi?
3: Nyilván az, hogy az ember egész nap terepen van, annak azért van valóság alapja, de ez sok mindentől függ. Most is vannak az országban olyan régészek, olyan területek, ahol sokkal több a feltárás. Ők igen, a munkaidőknek a nagy részét az kint töltik terepen, de amikor az ember kint van ásatáson, akkor a régésznek ugye általában nem az a feladata, hogy akkor tényleg ott ecsettel és paklival dolgozik, vagy lapáttal, hanem általában ő irányítja a munkafolyamatot. Uh-huh. Mondjuk egy ilyen nagy felületű útépítés megelőző feltáráson van mondjuk 40-50 munkásod, akik végzik a kétkezi munkát. És neked gyakorlatilag csak koordinálnod kell ezeket az embereket, odafigyelni arra, hogy elkészül a dokumentáció, fotók, rajzok, leírások, aha. és ezzel úgy el is megy a nap. Nyilván, hogyha mondjuk egy kisebb ásatásra, mondjuk egy kis temető feltárása, akkor ott a régész is részt tud venni a tényleges bontómunkába, úgyhogy ez nagyon-nagyon változó. és akár ugye van a múzeumi munka, ezeknek az ásatásunknak el kell készíteni a dokumentációját. Aha. Mi azt szokták mondani, hogy ásatás az egy egyszerű és megismételhetetlen alkalom, te is rombolsz az ásatás során igazából, meg hát oda utána épül egy út, egy áruház, bármi, oda aha. később nem tudsz visszamenni feltárni, és úgy kell mindent dokumentálni, hogyha nem te dolgozott fel azt az anyagot, hanem 50 év múlva megkapja valaki, akkor azt ő meg tudja csinálni, tudjon írni belőle egy publikációt. A tárgyakat nyilvántartásba kell venni, be kell letározni, raktárba elhelyezni, mondjuk kiállítást tervezni belőle, kiállítást építeni,
2: na pont ezt időszaki akartam,
3: kiállításokat
2: kérdezi, hogy az is,
3: készíteni.
2: Az is a ti munkátok?
3: Az is, igen.
2: Aha,
3: igen, igen.
2: Aha.
3: Akkor ugye a publikáció készítése, akkor nyilván egy csomó olyan bürokratikus dolog, ami a múzeum életéhez hozzákapcsolódik, mondjuk, hogy munkaterv készítés,
2: ami kevésbé izgalmas,
3: stb. Igen. De hogy ezekkel is megy az idő, és ezt is meg kell csinálni.
2: Amikor a bürokratikus dolgokat csináljátok, azt is úgy képzelem el, hogy ott ülsz vasárnap késő este a múzeum egyik eldugott sarkában, csak egy kis lámpa pislákol, kint szakad az eső, azért ez izgalmas.
3: Hát a késő estében van igazság, mondjuk például a publikáció bent a munkahelyen vagy nincs rá idő, vagy egyszerűen ott nincs elég nyugalom hozzá, és aha. nagyon sokan otthon, munkaidőn kívül késő este mondjuk írják mondjuk a cikkeket. Úgyhogy van annak is egy hangulata, meg kicsit ilyen hátömítő az embernek így az a hobbija is lenne.
2: No hát nem sokára folytatjuk a beszélgetést Mátéval, van még pár elképesztő sztori a tarsolyában. Listánkat illetően pedig felugrunk a 6. helyre, ugyanis Sombr ideugrott föl a Potential című dalával, amely néhány hete mutatkozott be itt a listán, most is meghallgatjuk.
1: A 6.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ő volt Sombra és a Potential a 20-20-as slágerlistában, és hogyha már régiségek, akkor itt az ideje, hogy meghallgassuk az 5., azaz a retro helyezettet. Régészeti tudás és szerszámok nem kellenek, hiszen csak a 80-as évek elejére megyünk vissza, legalábbis a dalt illetően, ugyanis a napokban lenne 77 esztendős John Kenneth Wetton angol énekes, basszusgitáros és dalszerző, a legendás Asia zenekar egykor

0: Ez itt a Csúcson.
1: A Kúsz a Csúcson.
2: Igazi legendás örökzöld sláger szólt 1982-ből az Asia és a Heat of the Moment. Ez volt a retro helyezettünk itt a Kusza 20-as sláger listában. No, drága hallgatóink, megy az idő, úgyhogy most újra visszaugrunk ahhoz a beszélgetéshez, amit Varga Máté régésszel folytattam. Beszéltünk még érdekességekről, mint például... Essünk most túl azokon a kérdéseken, amivel valószínűleg borzolni fogom az idegeidet, de muszáj megkérdezni őket. Akkor jó. Hát figyelj csak, néhány olyan különleges fotókat lát csak az ember a neten keringeni, amik azért hogy elgondolkodtatják az embert, amikor is állítólagosan régészek valami nagyon nem odaillő tárgyat találnak egy-egy régi sírban, tehát hogy a korok valahogy így nem passzolnak össze. És biztos vagyok benne, hogy te is láttad azt a fotót, amikor is egy több száz éves kínai sírból előkerült egy kis gyűrű, ami egy svájci órát mintázott, és hát, hogy meg voltak döbbenve rajta, állítólag még egyszer mondom, hogy ez hogy kerülhetett oda. Az ilyen világot bejáró fotók mind csak a hozzám hasonló hinni akaró marhák megtévesztésére jöttek létre, tehát bullshit az összes, vagy esetleg a munkátok során

0: ti is találtatok már olyan dolgot, amire azt mondtátok, hogy hoppá, álljunk csak meg, hogy ez itt mit keres ez itt?
1: Na most, miközben kérdezted, hogy halkon mosolyogtam. Ezt a gyűrűt ezt láttam, mert hogy felhívták rá a figyelmet, de valahogy lehet, hogy ezeket kopásból át is úrom. És
0: gondolom.
1: Valószínűleg nagyjából ki tudom szűrni, hogy mi a valós, meg mi az ilyen kacsa. Vannak azért régészetben is meglepő tárgyak, de ezek általában nem feltétlenül ilyenek, hogy nem odaillik, hanem mondjuk olyanok, hogy nem tudjuk, hogy mi az, és nagyon sokat kell gondolkozni rajta, mert mondjuk valami egyedi tárgyról van szó, vagy van olyan, hogy mondjuk az ember csak hónapokkal később jön rá, hogy mi az, mert hiába mutatja kollégáknak, meg olvasgat könyveket, és nem találja meg hozzá a párhuzamot.
0: Azért az is izgi.
1: Vagy ugye olyanok is lehetnek, hogy valóban nagyon messziről került ide egy tárgy. Ilyenek azért vannak.
0: Mi lehet ennek a különleges egyiptomi mítosznak az oka szerinted? Talán ott is az lehet a megfejtés, hogy egy ilyen megfejthetetlen civilizáció volt még a mai napig az egyiptomi?
1: Hát igen, azt gondolom, hogy ott ugye a piramisok is mondjuk 4-5 ezer évesek. És hogy 4-5 ezer éve, mondjuk itt Magyarország területén, itt tényleg még ilyen kőszerszámokat használtak. Még mondjuk fémszerszámokat sem. Miközben mondjuk Egyiptomba ekkora hatalmas nagy épületeket hoztak létre, és ugye nyilván ez rejtélyes, erre nyilván mindenki olyan magyarázatot talál, amilyet akar, mert hogy vannak rá tudományos magyarázatok is, hogy igen, ez különböző korabeli egyszerű gépekkel, emelő szerkezetekkel meg tudták emelni, és a tudás az ott volt a birtokukba. Ott éppen akkor egy magasabb szintű társadalom volt, itt meg később alakult ki. Úgyhogy hát gondolom, hogy ez az érdekesében, meg azt, hogy van egy különleges írásuk is, ami szintén nagyon érdekes, ugye a múmiáknak a készítési, illetve a temetkezési rítus, ugye az is nagyon különleges, a balzsamozás, az is ugye felénk nem később volt, időkben ilyen nem volt kifejezetten. Úgyhogy persze van sok olyan különleges dolog, ami számunkra különleges, persze meg kutatni való is van még azért.
0: Milyen érdekes, de hát akkor azt mondhatjuk, hogy a korához képest nagyon modern civilizáció,
1: biztos,
0: és elképesztő intelligensek voltak, valószínűleg ez a legenda tart még mindig, vagy ez a különlegesség. Ez is egy fura kérdés lesz. Van a régészetnek esetleg egy-egy szent grája? Tehát, hogy van a régészeti leletek között olyan, amire azt mondjátok ti is, hogy na igen, ez a legnagyobb lelet, ami a világon van, és hogy úristen, milyen jó lenne egy ilyenbe belenyúlni? Vagy kevésbé?
1: Szerintem egyre nem lehet mondani. Uh-huh. Több olyan van valószínűleg, amire azt lehet mondani, hogy igen, hogy nyilván ez korszakfüggő is, ki milyen korral foglalkozik. Magyarországi például mondjuk Magyarországon a Szeúzó kincs, az mondjuk a mi szent grálunk. Ez egy római kori tárgyegyüttes, főleg középkorra foglalkozok, de azért, ha mondjuk találnék egy Szeúzó kincset, akkor egyrészt én is a mennybe mennék így a régészek között.
0: Igen, meg nem adnád olyan könnyen át, hogy...
1: Azt akkor nem passzolnám le nyilván. De nyilván mindenkinek más, tényleg egy őskoros kutató, aki mondjuk pattintott kövekkel foglalkozik, azt látom, hogy nagyon tud örülni ilyen körömnyi kőpattintékoknak.
0: De kemény, igen.
1: Nyilván nekem, a saját területén. Persze. Igen. Nekem az egyik kutatási területem a középkori éremleletek.
0: Így van.
1: És hát nagyon sok középkori pénzt láttam már, személyesen is találtam nagyon sokat, más múzeumban is láttam rengeteget, kézbe foghattam nagyon különleges pénzeket. Nekem ott úgymond az lenne a Szent Grál, hogyha egyszer személyesen találnék egy nagy éremleletet, mondjuk egy edénybe elrejtve például. Mm-hmm. Nekem ez a nagy vágyam mondjuk.
0: Jaj, de hosszan lehetne hallgatni még. Tényleg izgalmas beszélgetés volt. Ezúton is köszönöm szépen Máténak, hogy szakított ránk időt akkoriban, pedig aztán nyakig volt a munkában. Nos, drága hallgatóink, ennyi volt a hacs mára. Remélem, ti is élveztétek. Jövő héten már Vilike is a fedélzeten lesz, visszatér a kapi, úgyhogy mindenképpen számítunk rátok is. Listánk harmadik helyezettjével búcsúzom. A Nothing But Thieves ugrott fel erre a pozícióra Evolution című dalukkal. Egy igazi dögő napot még egy kicsit felpörgető sláger következik most. Ezzel búcsúzik a Kusza 20-as slágerlista. Találkozunk jövő héten. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: A harmadik.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája.
1: Rádió.
0: Kedvenc zenéiddel.
2: Music, music.
0: A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
4: Nyáron irány a Balaton?
5: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
4: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
5: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
2: Kultkikötő.hu.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
7: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
8: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
9: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
10: Volkswagen.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Új buszmegállókat alakítanak ki az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában. Felszámoltak egy kábítószerkereskedő hálózatot, amely börtönökbe juttatta be a drogot. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött Kaposvár közgyűlése csütörtökön. Az ülésen Széta Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkoló célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. Börtönbe juttatta be a drogot egy olyan kábítószerkereskedő hálózat, amely szinte az egész országot behálózta. A rendőrök 12 megyében köztük Somogyban csaptak le a bűnszervezet tagjaira szerdán. A rendőrség közlése szerint a hálózat kábítószer beszerzéssel foglalkozott, majd az árut börtönökbe juttatták be. A rajtaütésben több mint 130 rendőr és közel 100 büntetés végrehajtási dolgozó vett részt. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, telefonokat és tableteket foglaltak le. Az akcióban közel 20 embert állítottak elő. A kaposfüredi rajzszakkör alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a kormányhivatal galériában. A csaknem 20 éve működő közösség 5 tagja mutatja be rajzait és festményeit a tárlaton, ahol mintegy 50 alkotást láthatnak az érdeklődők. A kiállított művek között portrék, tájképek, csendéletek és fantáziavilágot idéző alkotások is szerepelnek. A tárlat július 2-áig látogatható. Nagy az esély rá, hogy a hétvégén hőségriasztást rendelnek el, miután tartósan 30 fok fölötti meleg várható az országban. Erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a csütörtöki kormányinfón. A hétvégén megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségkockázatot jelent, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. A Hungaromet emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy pénteken nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűzőnapot. Elektromos roller gyulladt ki Heves megyében Pétervására településen egy családi házban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz a jármű környezetében lévő bútorokra is átterjedt. A lángokat a helyi tűzoltók oltották el. A feltételezések szerint a tüzet a roller zárlatos akkumulátor okozta, miközben a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva.
1: Időjárás jelentés.
11: A nap hátralévő felében is marad a napos, változóan felhős idő. Csapadék nem várható, a szél viszont élénk lehet. A hőmérséklet 28 fok környékén alakul, és este is 24-25 fok lesz. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, a hétvégére már 33-35 fokos kánikula is kialakulhat.
1: Időjárás jelentést hallottak
10: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
10: Györfi Betta.
12: Édes kis dalokkal várunk benneteket a délután további részében is, meg egy keserűvel. Flor Tomi, Soha sehol és Sofia közös dala kapta ezt a címet. Az újdonság mindjárt forog, de elő még Marshmello és Kane Brown jön. A My Soul-nittal tartsatok velünk továbbra is.

szavazzon! Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most! Akinek fáj még

Sabrina klasszikusát vettük elő a Rádió Moston, 1988-at idéztük fel vele. Már akkor is kemények voltak az évzárók, amikor meleg volt, de milyen lesz idén? Több mint 900 ezer általános iskolás és gimnazista számára ér véget az idei tanév. Egy utolsó feladat azonban még vár a családokra, részt kell venniük a tanévzáró ünnepségen. Ez jellemzően hosszú, formális esemény, hát nem tartozik a kedvenceink közé, és nem csak a diákok nem szeretik, hanem nagyjából a szülők sem, és szerintem nem minden tanár sem. Sokan pedzegetik már, hogy nem ártana bontani az évtizedek óta változatlan kötött formát. Na és pusztítóan kegyetlen tud lenni egy-egy ilyen iskolai ünnepség 35 fokban. És tök mindegy, hogy holnap lesz az az évzáró, vagy jövő hét elején, tényleg kegyetlen lesz a tikkasztó forróságban. Remélem, hogy erre mindenki megfelelően fel tud készülni. Az iskola, a szülők és felkészítik a gyerekeket is. Fagyos szív következik azonban nálunk nem sokára. Elton John és Dua Lipa párosa hozza a Cold Heart című dalt, előbb viszont a Glass Animal zenél.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospontban ma többek között arról lesz szó, hogy új parkolók, új autóbuszok, új megállók. Kaposvár közgyűlése ma arról is döntött, hogy a készülő menetrendet a lakosság is véleményezheti majd. Két mentős kapott tegnap Kaposvár emlékérmet, mindketten szabad napjukon mentettek életet, egy percig sem haboztak, azonnal segítettek. És arról is szó lesz, hogy két különleges tárlat is nyílt a hétvégén a Kaposvári Múzeumban. Az egyik Herman Ottohoz kapcsolódik, a másik inkább a vármegye múltjához. Nézzétek meg ma is a Kapospontot.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
3: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Taylor Swift énekelt a Rádió Moston Anti-Hero címmel, de még sokan fognak énekelni, és remélem ti is velük együtt. De sajnos már nem velem együtt. Találkozunk szombaton délelőtt, remélem, hogy akkor is ráértek egy kis közös rádiózásra, és maradtok persze a folytatásban is, hiszen indul mindjárt a zenemaraton, meg a Bon Jovi dala, és jön a Disciples, Lady Gaga és Ariana Grande párosa után. A Rain on Me című dalukkal köszönök el tőletek, Györfi Bettát hallottátok, csodás napot!

0: Reklám.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
7: Igen!
8: A kaposvári Vesztnagykerben.
6: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
8: Nagyker áron mindenkinek.
6: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
9: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
10: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
11: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
12: Buongiorno!
13: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
15: Új buszmegállókat alakíthatnak ki az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában. 25 helyszínre riasztották tegnap a tűzoltókat a vihar miatt. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött Kaposvár közgyűlése csütörtökön. Az ülésen Szita Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkolót célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. 25 riasztást kaptak a tűzoltók a szerda délutáni vihar miatt Kaposváron és környékén. A nagy erejű széllökésekkel érkező zivatar miatt fák dőltek közutakra, járdákra, vasúti sínekre, villanyvezetékekre és épületekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében több fa is a vasúti sínekre dőlt, míg a Toponári úton és a kaposfüredi úton egy-egy nagyméretű faák szakadt villanyvezetékekre. A Desedán a strandnál ketté hasadt egy fa, Kaposváron a Gruber János utcában kidőlt fa zárta el teljes szélességében az utat, a Móri Zsigmond és a Nyár utcában pedig épületekre dőltek fák. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a Múzeumok éjszakája rendezvény sorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Szennai Skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Három szezon után távozik a finn Kaposvár férfi röplabda csapatából Sztyepán Novoszelov. Az orosz center 2023-ban érkezett a klubhoz, és azóta meghatározó játékosa volt az együttesnek. A kaposvári csapattal két bajnoki címet és két magyar kupa győzelmet szerzett. Novoszelov a három szezon alatt összesen 106 bajnoki és magyar kupa mérkőzésen lépett pályára a finn Kaposvár színeiben. Pénteken ér véget a tanév, és megkezdődik a nyári szünet az általános és középiskolákban. A 2025-2026-os tanév összesen 181 tanítási napból állt. A következő tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő lesz. A vakáció időszaka alatt országszerte indulnak napközis és bentlakásos táborok, a családok számára pedig hagyományosan ez a legforgalmasabb nyári utazási időszak.
0: Időjárás jelentés.
15: A nap hátralévő felében is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. A szél élénk lehet, a hőmérséklet pedig 28 fok környékén alakul, este pedig 24-25 fok lesz. A következő napokban is tovább erősödik a felmelegedés, és a hétvégére már 30-33 fokos kánikula is lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Alan Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta.
2: Reklám. Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el.
4: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd.

0: Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 18-a csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Új buszmegállókat alakíthatnak ki az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában. Csütörtökön a kaposvári közgyűlés új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött. Az ülésen Szita Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkoló célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. Leszakadt fákat és kidőlt fákat hagyott maga után az ivatar. Na, a szerda délutáni vihar miatt 25 riasztást kaptak a tűzoltók Kaposváron és környékén. A nagy erejű széllökésekkel érkező zivatar miatt fák dőltek közutakra, járdákra, vasúti sínekre, villanyvezetékekre és épületekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében többfa is a vasúti sínekre dőlt, míg a Toponári és a kaposfüredi úton egy-egy nagyméretű faág szakadt villanyvezetékre. A Desedán a strandnál ketté hasadt egy fa, Kaposváron a Gruber János utcában kidőlt fa zárt el teljes szélességében az utat, a Móri Zsigmond és a Nyár utcában pedig épületekre dőltek fák. Szabad napjuk a mentettek életeket. Kaposvár szolgálatáért emlékérmet kapott két kaposvári mentő dolgozó, miután szolgálaton kívül mentettek életeket. Buni Roland tavaly novemberben szabadnapján sietett egy rosszul lett idős férfi segítségére, akit sikeresen újraélesztettek. Szita János pedig idén év elején állt meg egy felborult autó mellett a Dombóvár vezető úton, és segített a balesetet szenvedett édesanyának és két gyermekének. Az elismeréseket Szita Károly polgármester adta át a mentősöknek. Szennában, a Desedán és a belvárosban is várják a látogatókat. Szombaton a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozat estibe nyúló programokkal várja a látogatókat Somogyban. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripőrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A szennai skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Magyarországról a Liverpoolba. Június végén a kaposvári MCC következő előadásának vendége Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja lesz. A beszélgetés során a Liverpool focistájának édesapja mesél majd arról, hogy Szoboszlai Dominik hogy jutott el a Premier League-ig. Szó esik majd a gyermekkori évekről, a kudarcokról és sikerekről, a magyar utánpótlás nevelés kihívásairól, valamint arról is, hogy milyen árat kell fizetni a világszintű sikerért. Az előadás június 30-án kedden 17 órakor kezdődik majd a Dorottya házban. Füredi festmények és rajzok. Kiállítás nyílt a kormányhivatal galériában a kaposfüredi rajzszakkör alkotóinak munkáiból. A csaknem 20 éve működő közösség 5 tagja mutatja be rajzait és festményeit a tárlaton, ahol mintegy 50 alkotást láthatnak az érdeklődők. A kiállított művek között portrék, tájképek, csendéletek és fantáziavilágot idéző alkotások is szerepelnek. A tárlat július 2-áig látogatható. Barcsi diákot díjaztak. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotópályázatán somogyi diák is nyert díjat. Az országos megméretetésre több mint 4400 pályamű érkezett, amelyek a tűzvédelem, a lakástüzek megelőzése és a tűzoltó hagyományok témáját dolgozták fel. A kézműves alkotások kategória 11 és 14 év közötti korcsoportjában Horváth Lilla, a Barcsi Deák Ferenc iskola tanulója második helyezést ért el egy Gyufa Ára című munkájával. A díjakat kedden adták át Budapesten a Katasztrófa Védelem Központi Múzeumában. A forgalomirányító hibája miatt siklott ki a vonat. Vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt vádat emeltek egy vasúti forgalomirányító ellen, aki miatt 2024 nyarán kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Az ügyészség szerint az 50-es évei végén járó férfi egy késés csökkentése érdekében módosította a vonatok fogadási sorrendjét, azonban több szabályt is megszegett. A vád szerint tévedésből átállította a váltót egy éppen áthaladó szerelvény alatt, amely emiatt kisiklott. A balesetben egy utas könnyű sérülést szenvedett, jelentős kár keletkezett, és a vasúti közlekedésben közel egy hónapig fennakadások voltak. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott a vasutassal szemben. Börtönbe juttatták be a drogot. Felszámoltak egy kábítószerkereskedő hálózatot, amely szinte az egész országot behálózta és börtönökbe juttatta be a drogot. A rendőrök 12 megyében, köztük Somogyban csaptak le a bűnszervezet tagjaira szerdán. A rendőrség közlése szerint a hálózat kábítószerbeszerzéssel foglalkozott, majd az árut börtönökbe juttatták be. A rajtaütésben több mint 130 rendőr és közel 100 büntetés végrehajtási dolgozó vett részt. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, telefonokat és tableteket foglaltak le. Az akcióban közel 20 embert állítottak elő. Gumikalapáccsal sújtott le. Rátámadtak egy balatonbogdári vállalkozóra gumikalapáccsal hétfő este. Az elkövető egy 58 éves férfi korábbi nézeteltérése miatt ütötte fejbe haragosát. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A mentők kórházba szállították, ahonnan még aznap hazaengedték. A rendőrök másnap elfogták az elkövetőt is, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. A krónika végén pedig egy sporthír. Elköszönt az Orosz Center. Távozik a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatától 3 szezon után Sztyepán Novoszelov. Az Orosz Center 2023-ban érkezett a klubhoz, és azóta meghatározó játékosa volt az együttesnek. A kaposvári csapattal 2 bajnoki címet és 2 magyar kupa győzelmet szerzett. Novoszelov a 3 szezon alatt összesen 106 bajnoki és magyar kupa mérkőzésen lépett pályára a Finó Kaposvár színeiben.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Este derült lesz az ég és 24-25 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap folytatódik majd a meleg, napos száraz idő, pénteken 30-31 fokot is mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz 30-33 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött Kaposvár közgyűlése csütörtökön. Az ülésen Szita Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkoló célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a Múzeumok éjszakája rendezvény sorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Szennai Skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. 25 riasztást kaptak a tűzoltók a szerda délutáni vihar miatt Kaposváron és környékén. A nagy erejű széllökésekkel érkező zivatar miatt fák dőltek közutakra, járdákra, vasúti sínekre, villanyvezetékekre és épületekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében több fa is a vasúti sínekre dőlt, míg a Toponári úton és a Kaposfüredi úton egy-egy nagyméretű faág szakadt villanyvezetékekre. A Desedán a strandnál ketté hasadt egy fa, Kaposváron a Gruber János utcában kidőlt fa zárta el teljes szélességében az utat, a Móri Zsigmond és a Nyár utcában pedig épületekre dőltek fák. Elrendelte a dohánybolt és kaszinó koncesziók átfogó felülvizsgálatát a kormány. A tervezett vizsgálat a dohánykereskedelmi rendszer teljes szabályozását érinti, míg a kaszinó koncesziók esetében a korábbi években hosszú távra odaítélt működési okokat tekintik át. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kormány célja, hogy megvizsgálja a jelenlegi rendszer működését, valamint a szabályozás esetleges módosításának lehetőségét a közérdek és a piaci átláthatóság érdekében. Az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Ukrajna Moszkva ellen csütörtökön. A támadások során az orosz főváros térségében több tucat célpontot ért találat, köztük egy olajfinomítót is, amelyben károk keletkeztek és szinte feketébe borult az ég a fekete füsttől. Az orosz hatóságok szerint több száz drónt megsemmisítettek, ugyanakkor egyes eszközök elérték céljukat. A jelentések szerint 16-an sérültek meg a támadásokban, több város részben riadót rendeltek el, a repülőtereken pedig átmenetileg forgalomkorlátozások voltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Este derült lesz az ég és 24-25 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap folytatódik majd a meleg, napos száraz idő, pénteken 30-31 fokot is mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz 30-33 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Szennai Skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, futó kiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Kaposvári MCC következő előadásának vendége június végén. A beszélgetés során a Liverpool focistájának édesapja mesél majd arról, hogy Szoboszlai Dominik hogy jutott el a Premier League-ig. Szó esik majd a gyermekkori évekről, a kudarcokról és sikerekről, a magyar utánpótlás nevelés kihívásairól, valamint arról is, hogy milyen árat kell fizetni a világszintű sikerért. Az előadás június 30-án kedden 17 órakor kezdődik majd a Dorottya házban. Vádat emeltek egy vasúti forgalom irányító ellen, aki miatt 2024 nyarán kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Az ügyészség szerint az 50-es évei végén járó férfi egy késés csökkentése miatt módosította a vonatok fogadási rendjét, azonban több szabályt is megszegett. A vád szerint tévedésből átállította a váltót egy éppen áthaladó szerelvény alatt, ami emiatt kisiklott. A balesetben egy utas könnyű sérülést szenvedett, jelentős kár keletkezett, és a vasúti közlekedésben közel egy hónapig fennakadások voltak. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott a vasutassal szemben. Átalakítja a kormány a rendvédelmi szervezetrendszert. Ennek részeként jelenlegi önálló formájában megszűnik a terror elhárítási központ, és az országos rendőr főkapitányság alá kerül. A tervek szerint a TEK műveleti és személyvédelmi feladatokat lát majd el, a Nemzeti Nyomozó Iroda önállóan végzi a nyomozati munkát, míg a készenléti rendőrség az objektum védelemre és a tűzszerészeti feladatokra koncentrál. Pénteken ér véget a tanév, és megkezdődik a nyári szünet az általános és középiskolákban. A 2025-2026-os tanév összesen 181 tanítási napból állt. A következő tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő lesz. A vakáció időszaka alatt országszerte indulnak napközis és bentlakásos táborok, a családok számára pedig hagyományosan ez a legforgalmasabb nyári utazási időszak.
0: Időjárás jelentés.
1: Este derült lesz az ég, és 24-25 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap folytatódik majd a meleg, napos száraz idő, pénteken 30-31 fokot is mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz 30-33 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált

Nehéz a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Új buszmegállókat alakíthatnak ki az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában. Csütörtökön a kaposvári közgyűlés új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött. Az ülésen Szita Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkoló célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. Szabad napjuk a mentettek életeket. Kaposvár szolgálatáért emlékérmet kapott két kaposvári mentő dolgozó, miután szolgálaton kívül mentettek életeket. Buni Roland tavaly novemberben szabadnapján sietett egy rosszul lett idős férfi segítségére, akit sikeresen újraélesztettek. Szita János pedig idén év elején állt meg egy felborult autó mellett a Dombóvár vezető úton, és segített a balesetet szenvedett édesanyának és két gyermekének. Az elismeréseket Szita Károly polgármester adta át a mentősöknek. Szennában, a Desedán és a belvárosban is várják a látogatókat. Szombaton a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozat estibe nyúló programokkal várja a látogatókat Somogyban. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripőrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István Látogató Központban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Desada élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Szennai Skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, futó kiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Magyarországról a Liverpoolba. Június végén a kaposvári MCC következő előadásának vendége Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja lesz. A beszélgetés során a Liverpool focistájának édesapja mesél majd arról, hogy Szoboszlai Dominik hogy jutott el a Premier League-ig. Szó esik majd a gyermekkori évekről, a kudarcokról és sikerekről, a magyar utánpótlás nevelés kihívásairól, valamint arról is, hogy milyen árat kell fizetni a világszintű sikerért. Az előadás június 30-án kedden 17 órakor kezdődik majd a Dorottya házban. Leszakadt fágakat és kidőlt fákat hagyott maga után az ivatar. A szerda délutáni vihar miatt 25 riasztást kaptak a tűzoltók Kaposváron és környékén. A nagy erejű széllökésekkel érkező zivatar miatt fák dőltek közutakra, járdákra, vasúti sínekre, villanyvezetékekre és épületekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében több fa is a vasúti sínekre dőlt, míg a Toponári és a kaposfüredi úton egy-egy nagyméretű faág szakadt villanyvezetékre. A Desedán a strandnál ketté hasadt egy fa, Kaposváron a Gruber János utcában kidőlt fa zárt el teljes szélességében az utat, a Móricz Zsigmond és a Nyár utcában pedig épületekre dőltek fák. Gumikalapáccsal sújtott le. Rátámadtak egy balatonboglári vállalkozóra gumikalapáccsal hétfő este. Az elkövető egy 58 éves férfi korábbi nézeteltérése miatt ütötte fejbe haragosát. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A mentők kórházba szállították, ahonnan még aznap hazaengedték. A rendőrök másnap elfogták az elkövetőt is, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. Börtönbe juttatták be a drogot. Felszámoltak egy kábítószerkereskedő hálózatot, amely szinte az egész országot behálózta és börtönökbe juttatta be a drogot. A rendőrök 12 megyében, köztük Somogyban csaptak le a bűnszervezet tagjaira szerdán. A rendőrség közlése szerint a hálózat kábítószerbeszerzéssel foglalkozott, majd az árut börtönökbe juttatták be. A rajtaütésben több mint 130 rendőr és közel 100 büntetés végrehajtási dolgozó vett részt. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, telefonokat és tableteket foglaltak le. Az akcióban közel 20 embert állítottak elő. A forgalomirányító hibája miatt siklott ki a vonat. Vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt vádat emeltek egy vasúti forgalom irányító ellen, aki miatt 2024 nyarán kisiklott egy személyvonat Lengyel Tótiban. Az ügyészség szerint az 50-es évei végén járó férfi egy késés csökkentése érdekében módosította a vonatok fogadási sorrendjét, azonban több szabályt is megszegett. A vád szerint tévedésből átállította a váltót egy éppen áthaladó szerelvény alatt, amely emiatt kisiklott. A balesetben egy utas könnyű sérülést szenvedett, jelentős kár keletkezett, és a vasúti közlekedésben közel egy hónapig fennakadások voltak. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott a vasutassal szemben. Barcsi diákot díjaztak. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotópályázatán somogyi diák is nyert díjat. Az országos megmérettetésre több mint 4400 pályamű érkezett, amelyek a tűzvédelem, a lakástüzek megelőzése és a tűzoltó hagyományok témáját dolgozták fel. A kézműves alkotások kategória 11 és 14 év közötti korcsoportjában Horváth Lilla, a Barcsi Deák Ferenc iskola tanulója második helyezést ért el egy Gyufa Ára című munkájával. A díjakat kedden adták át Budapesten a Katasztrófa Védelem Központi Múzeumában. Füredi festmények és rajzok. Kiállítás nyílt a kormányhivatal galériában a Kapos-Füredi rajzszakkör alkotóinak munkáiból. A csaknem 20 éve működő közösség 5 tagja mutatja be rajzait és festményeit a tárlaton, ahol mintegy 50 alkotást láthatnak az érdeklődők. A kiállított művek között portrék, tájképek, csendéletek és fantáziavilágot idéző alkotások is szerepelnek. A tárlat július 2-áig látogatható. Elköszönt az Orosz Center. Távozik a Finokaposvár férfi röplabda csapatától 3 szezon után Sztyepán Novoszelov. Az Orosz Center 2023-ban érkezett a klubhoz, és azóta meghatározó játékosa volt az együttesnek. A kaposvári csapattal 2 bajnoki címet és 2 magyar kupa győzelmet szerzett. Novoszelov 3 szezon alatt összesen 106 bajnoki és magyar kupa mérkőzésen lépett pályára a finó Kaposvár színeiben.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este derült lesz az ég és 24-25 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap folytatódik majd a meleg, napos száraz idő, pénteken 30-31 fokot is mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz 30-33 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

0: a legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak a Rádió Moston.
1: Such a long, long train ride.

0: everything falls on me.
1: Now I know only I can stop the rain.
0: Only I can stop the rain.
2: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak a Rádió Moston.
1: They ready for this?

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött Kaposvár közgyűlése csütörtökön. Az ülésen Szita Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkoló célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új, lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. Börtönbe juttatta be a drogot egy olyan kábítószerkereskedő hálózat, amely szinte az egész országot behálózta. A rendőrök 12 megyében, köztük Somogyban csaptak le a bűnszervezet tagjaira szerdán. A rendőrség közlése szerint a hálózat kábítószer beszerzéssel foglalkozott, majd az árut börtönökbe juttatták be. A rajtaütésben több mint 130 rendőr és közel 100 büntetés végrehajtási dolgozó vett részt. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, telefonokat és tableteket foglaltak le. Az akcióban közel 20 embert állítottak elő. A kaposvéredi rajzszakkör alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a kormányhivatal galériában. A csaknem 20 éve működő közösség 5 tagja mutatja be rajzait és festményeit a tárlaton, ahol mintegy 50 alkotást láthatnak az érdeklődők. A kiállított művek között portrék, tájképek, csendéletek és fantáziavilágot idéző alkotások is szerepelnek. A tárlat július 2-áig látogatható. Három szezon után távozik a finnkaposvár férfi röplabda csapatából Sztyepán Novoszelov. Az orosz center 2023-ban érkezett a klubhoz, és azóta meghatározó játékosa volt az együttesnek. A kaposvári csapattal 2 bajnoki címet és 2 magyar kupa győzelmet szerzett. Novoszelov a 3 szezon alatt összesen 106 bajnoki és magyar kupa mérkőzésen lépett pályára a finnkaposvár színeiben. Bemutatta az Iránnal előkészített megállapodás egyes részleteit a Trump adminisztráció. Az amerikai kormányzat tájékoztatása szerint az előzetes egyezmény aláírása után Irán átmenetileg ismét exportálhatnak kőolajat, miközben 60 napig folytatódnának a tárgyalások a végleges megállapodásról. A tervek között szerepel a Hormuzi szoros ideiglenes megnyitása, valamint egy Irán gazdasági újjáépítését szolgáló nemzetközi alap létrehozása is. Az Egyesült Államok ez idő alatt nem vezetne be új szankciókat, és a hosszú távú egyezmény része lehet majd az iráni atomprogram nemzetközi ellenőrzése is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken folytatódik majd a meleg, napos, száraz idő, nappal 30-31 fokot mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

kedvesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. You should never treat me like all the boys you hated.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók királyné.

0: 91.2. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most FM 91.2. A pillanat a tiéd.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bence és Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Szennai Skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Gumikalapáccsal támadtak rá egy balatonboglári vállalkozóra hétfő este. Az elkövető, egy 58 éves férfi korábbi nézeteltérése miatt ütötte fejbe haragosát. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A mentők kórházba szállították, ahonnan még aznap hazaengedték. A rendőrök másnap elfogták az elkövetőt, kihallgatták és őrizetbe vették, valamint kezdeményezték letartóztatását is. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán azt írta, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a jelenlegi felső ár alá csökkennek az üzemanyagárak, a kabinet jogszabálymódosítást kezdeményez az országgyűlésnél. A védett árat márciusban vezették be, amely szerint a magyar rendszámú járművek legfeljebb 595 forintos áron tankolhatnak benzint és 615 forintos áron dízelt. A kormány ugyanakkor fenntartaná csökkentett jövedékkiadót és a MOL alacsonyabb árrését.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken folytatódik majd a meleg, napos, száraz idő, nappal 30-31 fokot mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött Kaposvár közgyűlése csütörtökön. Az ülésen Szita Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkoló célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új, lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a Múzeumok éjszakája rendezvény sorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Senna és Kanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Elrendelte a dohánybolt és kaszinó koncessziók átfogó felülvizsgálatát a kormány. A tervezett vizsgálat a dohánykereskedelmi rendszer teljes szabályozását érinti, míg a kaszinó koncessziók esetében a korábbi években hosszú távra odaítélt működési jogokat tekintik át. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kormány célja, hogy megvizsgálja a jelenlegi rendszer működését, valamint a szabályozás esetleges módosításának lehetőségét a közérdek és a piaci átláthatóság érdekében.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken folytatódik majd a meleg, napos, száraz idő, nappal 30-31 fokot mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: elvesznék egyedül.
1: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most.
2: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.

0: Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom a világ.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Börtönbe juttatta be a drogot egy olyan kábítószer kereskedő hálózat, amely szinte az egész országot behálózta. A rendőrök 12 megyében köztük Somogyban csaptak le a bűnszervezet tagjaira szerdán. A rendőrség közlése szerint a hálózat kábítószer beszerzéssel foglalkozott, majd az árut börtönökbe juttatták be. A rajtaütésben több mint 130 rendőr és közel 100 büntetés végrehajtási dolgozó vett részt. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, telefonokat és tableteket foglaltak le. Az akcióban közel 20 embert állítottak elő. Három szezon után távozik a finn Kaposvár férfi röplabda csapatából Sztyepán Novoszelov. Az orosz center 2023-ban érkezett a klubhoz, és azóta meghatározó játékosa volt az együttesnek. A kaposvári csapattal 2 bajnoki címet és 2 magyar kupa győzelmet szerzett. Novoszelov a 3 szezon alatt összesen 106 bajnoki és magyar kupa mérkőzésen lépett pályára a finn Kaposvár színeiben. Átalakítja a kormány a rendvédelmi szervezet rendszert. Ennek részeként jelenlegi önálló formájában megszűnik a terrorelhárítási központ, és az országos rendőrfőkapitányság alá kerül. A tervek szerint a TEK műveleti és személyvédelmi feladatokat lát majd el, a Nemzeti Nyomozó Iroda önállóan végzi a nyomozati munkát, míg a készenléti rendőrség az objektum védelemre és a tűzszerészeti feladatokra koncentrál. Az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Ukrajna Moszkva ellen csütörtökön. A támadások során az orosz főváros térségében több tucat célpontot ért találat, köztük egy olajfinomítót is, amelyben károk keletkeztek és szinte feketébe borult az ég a fekete füsttől. Az orosz hatóságok szerint több száz drónt megsemmisítettek, ugyanakkor egyes eszközök elérték céljukat. A jelentések szerint 16-an sérültek meg a támadásokban, több város részben riadót rendeltek el, a repülőtereken pedig átmenetileg forgalomkorlátozások voltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken folytatódik majd a meleg, napos, száraz idő, nappal 30-31 fokot mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Szekeres Adrián vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Mostot, ne csak most.

0: Ez így jó nekem, ez a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj még az is vár.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött Kaposvár közgyűlése csütörtökön. Az ülésen Szita Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkolót célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új, lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. A kaposvüredi rajzszakkör alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a kormányhivatal galériában. A csaknem 20 éve működő közösség 5 tagja mutatja be rajzait és festményeit a tárlaton, ahol mintegy 50 alkotást láthatnak az érdeklődők. A kiállított művek között portrék, tájképek, csendéletek és fantáziavilágot idéző alkotások is szerepelnek. A tárlat július 2-áig látogatható. Nagy az esély rá, hogy a hétvégén hőségriasztást rendelnek el, miután tartósan 30 fok fölötti meleg várható az országban. Erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a csütörtöki kormányinfón. A hétvégén megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségkockázatot jelent, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. A Hungaromet emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy pénteken nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűzőnapot. Elektromos roller gyulladt ki Heves megyében Pétervására településen egy családi házban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz a jármű környezetében lévő bútorokra is átterjedt, a lángokat a helyi tűzoltók oltották el. A feltételezések szerint a tüzet a roller zárlatos akkumulátor okozta, miközben a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken folytatódik majd a meleg, napos, száraz idő, nappal 30-31 fokot mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.